0: valamint a nagymacskák és főemlősök cirkuszi szerepeltetését, közölte a Tisza kormány élő környezetért felelős miniszterjelöltje. Gajdos László azt mondta, az intézkedés hatályba léptetésével megvárják a már futó cirkuszi szezont, mert nem szeretnének egyetlen cirkuszt sem kellemetlen helyzetbe hozni. Tudomása szerint jelenleg már csak egy magyar cirkuszban léptetnek fel egyetlen elefántot. Hozzátette, eddig elterjedt gyakorlat volt, hogy nyugat-európai cirkuszi társulatok Magyarországon turnéztatták azokat az állataikat, amelyekkel a tilalom miatt saját hazájukban már nem szerepelhettek. Ez a gyakorlat most meg fog szűnni. Taylor Swift és vőlegénye állítólag nem csak egy, hanem két esküvői ünnepséget is tervez az idei évre. A friss beszámolók szerint a sztárpár július 3-án mondhatja ki a boldogító igent New Yorkban. Ezután Londonban is tartanának egy exkluzív ünnepséget. A pár a múlt héten rövid látogatást tett az angol fővárosban, hogy átbeszéljék a második buli részleteit.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Letette az esküt a Tisza kormány 16 minisztere tegnap az országgyűlésben. A parlamenti ülésen Magyar Péter miniszterelnök mutatta be a tárcavezetőket, akik ezt követően ünnepélyes keretek között a történelmi zászlók előtt tettek esküt, majd aláírták az esküokmányokat. A miniszterjelöltöket hétfőn és kedden délelőtt hallgatták meg a feladatkörük szerinti hatáskörrel rendelkező parlamenti bizottságok, amelyek mind a 16 jelölt kinevezését támogatták. A minisztereket tegnap kora délután az államfő nevezte ki a kormányfő javaslatára. Forsthoffer Ágnes házelnök az ülésen bejelentette, hogy az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével Magyarország kormánya megalakult. Karikó Katalin, a Szegedi Tudományegyetem Nobel-díjas professzora örömmel vállalja, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter tanácsadójaként dolgozzon, tudatta az MTI-vel a Felsőoktatási Intézmény közkapcsolati igazgatósága. A közleményben idézték a biokémikust, aki úgy fogalmazott, ha az ismereteinek és tapasztalatának szól a felkérés, nem pedig a nevének, akkor elvállalja az egészségügyi tanácsadói feladatot, de csak fizetés nélkül. Karikó Katalin személye ellen tiltakozott a Mi Hazánk. Szabadi István országgyűlési képviselő közleményében úgy fogalmazott, a tudós a világszerte emberek millióit megbetegítő mRNA-s alapú vakcinák kifejlesztője. A politikus azt is kifogásolta, hogy miniszterjelölti meghallgatásán Hegedűs Zsolt azt jelezte, nem lépnek ki az ENSZ egészségügyi világszervezetéből. Szerinte ezzel egyértelművé vált, hogy a TISZA ugyanazon globalista célokat követi, mint az oltás terrorban élen járó Fidesz kormány. Az Európai Unióban utolsóként Magyarországon is betiltják az elefántok, úszólábúak, vagyis fókák, rozmárok, valamint a nagymacskák és főemlősök cirkuszi szerepeltetését, közölte a Tisza kormány élő környezetért felelős miniszterjelöltje. Gajdos László azt

0: mondhatja ki a boldogító igent New Yorkban. Ezután Londonban is tartanának egy exkluzív ünnepséget. A pár a múlt héten rövid látogatást tett az angol fővárosban, hogy átbeszéljék a második buli részleteit.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel. Megafon. Nagyot szól.
3: A tűz

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Letette az esküt a Tisza kormány 16 minisztere tegnap az országgyűlésben. A parlamenti ülésen Magyar Péter miniszterelnök mutatta be a tárcavezetőket, akik ezt követően ünnepélyes keretek között a történelmi zászlók előtt tettek esküt, majd aláírták az esküokmányokat. A miniszterjelöltöket hétfőn és kedden délelőtt hallgatták meg a feladat körük szerinti hatáskörrel rendelkező parlamenti bizottságok, amelyek mind a 16 jelölt kinevezését támogatták. A minisztereket tegnap kora délután az államfő nevezte ki a kormányfő javaslatára. Forsthoffer Ágnes házelnök az ülésen bejelentette, hogy az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével Magyarország kormánya megalakult. Karikó Katalin, a Szegedi Tudományegyetem Nobel-díjas professzora örömmel vállalja, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter tanácsadójaként dolgozzon, tudatta az MTI-vel a Felsőoktatási Intézmény közkapcsolati igazgatósága. A közleményben idézték a biokémikust, aki úgy fogalmazott, ha az ismereteinek és tapasztalatának szól a felkérés, nem pedig a nevének, akkor elvállalja az egészségügyi tanácsadói feladatot, de csak fizetés nélkül. Karikó Katalin személye ellen tiltakozott a Mi Hazánk. Szabadi István országgyűlési képviselő közleményében úgy fogalmazott, a tudós a világszerte emberek millióit megbetegítő mRNA-s alapú vakcinák kifejlesztője. A politikus azt is kifogásolta, hogy miniszterjelölti meghallgatásán Hegedűs Zsolt azt jelezte, nem lépnek ki az ENSZ egészségügyi világszervezetéből. Szerinte ezzel egyértelművé vált, hogy a TISZA ugyanazon globalista célokat követi, mint az oltás terrorban élen járó Fidesz kormány. Az Európai Unióban utolsóként Magyarországon is betiltják az elefántok, úszólábúak, vagyis fókák, rozmárok, valamint a nagymacskák és főemlősök cirkuszi szerepeltetését, közölte a Tisza kormány élő környezetért felelős miniszterjelöltje. Gajdos László azt mondta, az intézkedés hatályba léptetésével megvárják a már futó cirkuszi szezont, mert nem szeretnének egyetlen cirkuszt sem kellemetlen helyzetbe hozni. Tudomása szerint jelenleg már csak egy magyar cirkuszban léptetnek fel egyetlen elefántot. Hozzátette, eddig elterjedt gyakorlat volt, hogy nyugat-európai cirkuszi társulatok Magyarországon turnéztatták azokat az állataikat, amelyekkel a tilalom miatt saját hazájukban már nem szerepelhettek. Ez a gyakorlat most meg fog szűnni. Taylor Swift és vőlegénye állítólag nem csak egy, hanem két esküvői ünnepséget is tervez az idei évre. A friss beszámolók szerint a sztárpár július 3-án mondhatja ki a boldogító igent

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. május 13-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Attól, hogy Balassagyarmatváros önkormányzata is csatlakozott az aszályhelyzet miatt meghirdetett vágatlan május elnevezésű országos programhoz, a parlagfüvet és más invazív növényeket továbbra sem szabad meghagyni. Erről beszélt a Megafon reggeli műsorában a polgármester. Csa Gábor közölte, nem csak a GAMESZ munkatársait utasította arra, hogy az elsőkörös fűnyírást ne kövesse a következő, hanem a lakosokat is arra kéri, csatlakozzanak a felhíváshoz, és ahol tudják, hagyják meg a növényzetet. A város vezető hozzátette, bár némi eső esett az elmúlt két napban, az önkormányzat munkatársai fűnyírás helyett locsolással erősítik a zöld területeket. Csa Gábort, Balassagyarmat polgármesterét hallják.
3: Ugye megkértük a városi polgárokat is, meg nyilván vállalkozókkal is kapcsolatban vagyunk külterületek, nagyobb területek kezelésében. Egyetlen egy oka van ennek most egyébként, mert nyilván amikor nincs ilyen helyzet, akkor ekkora szükség erre nincsen, és mi azért nem szoktunk tarvágásokat csinálni, már csak azért sem, mert azért ezeknek komoly költsége van. Az aszályhelyzet, tehát az áprilisi esőzések katasztrofálisak voltak, tehát nagyon kevés csapadék esett, és hát májusra is szörnyű előrejelzések vannak. Nyilván ez nem vonatkozik a parlagfűre és az egyéb invazív növényekre, tehát amik károsak, és amiket írtani kell, azt a hatóság ugyanúgy ellenőrizni fogja, tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor a parlagfűt nem kell kiirtani a kertbe, azt ki kell, ahogy az invazív növényeket is ki kell pusztítani, és nyilván a baleset mentesítés érdekében, a kilátás érdekében azért a szükséges helyeken továbbra is folyni fog a fűnyírás.
2: Két éven át tartó tárgyalások, szervezés és munkát követően elérték céljukat a hollókői szülők. Újraindul az általános iskola a településen szeptember elején, számolt be a start menüben az egyik szülő. Menczel Dániel rádiónk reggeli műsorában elmondta, az intézmény a Varsányi Hunyadi Mátyás általános iskola leendő telephelye lesz, így az átjelentkezést, illetve a beiratkozást a Varsányi iskolában lehet megtenni. Hozzátette, a sikerükhöz nagyban hozzájárult a szülői közösség, akiket folyamatosan tájékoztattak, fórumokat szerveztek számukra. Ennek köszönhetően most már egy közösséget alkotnak, így az elsős gyerekek sem lesznek ismeretlenek egymásnak az első tanítási napon. A beszélgetésből kiderült, a szervezeti hátteret a tankerület, az oktatási alapot a NAT adja, de minél több elemet szeretnének beemelni a Gödi Búza szemiskolából, így egyfajta mintaiskolát szeretnének létrehozni. Menczel Dánielt hallják.
4: Itt a szülőket emelnénk ki még nagyon, akik megértették azt, hogy ez rajtuk múlik, hogy kellenek hozzá, hogy ők mit szeretnének a gyereküknek. Mi transzparensen mutattunk végig, hogy

0: műszerüveget bemutató kiállítás nyílt a Nógrád vármegyei Húgyagon. A helyi jelenlétpont és a Kamasztanoda egy olyan tárlatot szervezett, amely Botos Zoltán festőművész képein keresztül mutatja be a roma kultúra egyik szegmensét. Az új tárlattal kapcsolatban a Kamasztanodában vendégként foglalkozást vezető Kékesi Alexandra a Megafonnak elárulta, az ország különböző pontjain sokszor találkozik roma gyerekekkel, és mindenhol az alapvető probléma szerinte az, hogy nincsenek tisztában a fiatalok se saját identitásukkal, se származásukkal. Ezen segítenek az ilyen kiállítások. Kékesi Alexandra szociális munkást hallják.
1: Botos Zoltánnak a festményei egyébként elképesztően bámulatosak. Én nem vagyok művész, de azok a fajta színek és formák, amiket ő alkalmaz, egészen ízesek, és szerintem nagyon szépen visszaadják azt a fajta roma kultúrát, amit ismerünk, ha már egyáltalán beszélhetünk arról, hogy korlátozhatjuk a roma kultúrát akár egy-egy festőre vagy művészre. Az elmúlt időszakban, az elmúlt jó pár évben sokat járom az országot, és látogatok el olyan kis településekre, mint Húgyag, és találkozom az ottani gyerekekkel, diákokkal. A foglalkozásaim célja alapvetően a roma identitás megismerése, tehát önmaguk identitásának megismerése, illetve azon roma példaképeknek a megismerése, akikkel talán egy napközben az életük során nem találkoznak. Én, mint igány nőnek magát valló szociális munkás, azért gondolom fontosnak azt, hogy a gyerekek találkozzanak a saját cigányságukkal is, hogy az identitásukat megismerjék és megerősítsék. Az a tapasztalatom, hogy ezeken a kis településeken a lévő cigány gyerekek nem tudják, hogy milyen csoport, cigány csoportból származnak.
0: Vácváros levéltára a napokban szakmai elismerést vehetett át online publikációk kategóriában. A térképidőutazás nevű online adatbázis a második helyet érte el egy országos megmérettetésen. A nevezetes épületek és építmények interaktív katalógusa jelenleg 30 helyszínt tartalmaz. A keresés során az adott látványosság ismertetője mellett archív fotókkal, tervrajzokkal és egyéb levéltári dokumentumokkal teszik különlegesebbé az információkat. A levéltár vezetője a helyi televízió jónak azt nyilatkozta, tovább folytatják a helyszínek bővítését, hogy ezáltal is közelebb kerüljenek a váciak a város történetéhez. Nagyvároson e hét pénteken, szombaton és vasárnap több rendezvény miatt is forgalomkorlátozásra és ideiglenes útzárra lehet majd számítani. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az első nagymarosi barbecue fesztivál mellett megrendezik a nagymarosi katolikus ifjúsági találkozót, valamint a hagyományos termelői piacra is várják az érdeklődőket. Emiatt holnaptól, vagyis május 14-től lezárják a főtér alsó szakaszát. A Molnár utca, valamint a Németh utca célforgalomként csak lakcímkártyával lesz elérhető, míg a komphoz történő lehajtás kizárólag célforgalom számára lesz biztosított. 9. lett csoportjában a Váci SAK csapat. A hétvégén fejeződött be az NB2-es bajnokság Erkel csoportja, ahol a Palota SAK és a Vízügyi SC gárdáját sikerült maguk mögé szorítani. A tabella első helyét a TFS-e szerezte meg.
2: Időjárás.
0: Ma már a fátyol és gomoly felhők mellett hosszabb napos időszakokra számíthatunk, a szél még élénk, helyenként erős lehet. Balassagyarmat és Vác térségében a legmelegebb órákban 16-17 Celsius fok várható.
2: Közlekedés.
0: Trafipaxsal találkozhatnak ma a sofőrök Dunakeszin a Fóti úton, Vácon a Kosdi úton és Nagymaroson a Millenniumi soron. Ne hajtsanak gyorsan!
3: És most csak magyarok.
4: Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
5: Megafon.
6: Nagyot szól.

Azt mondod, az élet felnőttként fai nap, de jó volt. Naivan elfogadni, ami van, azt mondod, hogy sosem elég a jobból, de mégis jóval többet beszélsz a rosszról. Most ledobok mindent, ami gátol, lelépek, hogy többet lássak a világból. Sok a gond, fogok pár titkot, mint egy csomagot, és ott hagyom valahol, hogy robbanjon egy jó nap.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. május 13-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Attól, hogy Balassagyarmatváros önkormányzata is csatlakozott az aszályhelyzet miatt meghirdetett vágatlan május elnevezésű országos programhoz, a parlagfüvet és más invazív növényeket továbbra sem szabad meghagyni. Erről beszélt a Megafon reggeli műsorában a polgármester. Csa Gábor közölte, nem csak a GAMESZ munkatársait utasította arra, hogy az elsőkörös fűnyírást ne kövesse a következő, hanem a lakosokat is arra kéri, csatlakozzanak a felhíváshoz, és ahol tudják, hagyják meg a növényzetet. A város vezető hozzátette, bár némi eső esett az elmúlt két napban, az önkormányzat munkatársai fűnyírás helyett locsolással erősítik a zöld területeket. Csa Gábort, Balassagyarmat polgármesterét hallják.
3: Ugye megkértük a városi polgárokat is, meg nyilván vállalkozókkal is kapcsolatban vagyunk, külterületek, nagyobb területek kezelésében. Egyetlen egy oka van ennek most egyébként, mert nyilván amikor nincs ilyen helyzet, akkor ekkora szükség erre nincsen, és mi azért nem szoktunk tarvágásokat csinálni, már csak azért sem, mert azért ezeknek komoly költsége van. Az aszályhelyzet, tehát az áprilisi esőzések katasztrofálisak voltak, tehát nagyon kevés csapadék esett, és hát májusra is szörnyű előrejelzések vannak. Nyilván ez nem vonatkozik a parlagfűre és az egyéb invazív növényekre, tehát amik károsak, és amiket írtani kell, azt a hatóság ugyanúgy ellenőrizni fogja, tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor a parlagfűt nem kell kiirtani a kertbe, azt ki kell, ahogy az invazív növényeket is ki kell pusztítani, és nyilván a balesetmentesítés érdekében, a kilátás érdekében azért a szükséges helyeken továbbra is folyni fog a fűnyírás.
2: Két éven át tartó tárgyalások, szervezés és munkát követően elérték céljukat a hollókői szülők. Újraindul az általános iskola a településen szeptember elején, számolt be a Start menüben az egyik szülő. Menczel Dániel rádiónk reggeli műsorában elmondta, az intézmény a Varsányi Hunyadi Mátyás általános iskola leendő telephelye lesz, így az átjelentkezést, illetve a beiratkozást a Varsányi iskolában lehet megtenni. Hozzátette, a sikerükhöz nagyban hozzájárult a szülői közösség, akiket folyamatosan tájékoztattak, fórumokat szerveztek számukra. Ennek köszönhetően most már egy közösséget alkotnak, így az elsős gyerekek sem lesznek ismeretlenek egymásnak az első tanítási napon. A beszélgetésből kiderült, a szervezeti hátteret a tankerület, az oktatási alapot a NAT adja, de minél több elemet szeretnének beemelni a Gödi Búza szemiskolából, így egyfajta mintaiskolát szeretnének létrehozni. Menczel Dánielt hallják.
4: Itt a szülőket emelnénk ki még nagyon, akik megértették azt, hogy ez rajtuk múlik, hogy kellenek hozzá, hogy ők mit szeretnének a gyereküknek, mi transzparensen mutattunk végig, hogy hol tartunk, mit lehet, és kitartottak. Sok fórumot tartottunk, beszélgettünk velük, megismerkedtek a szülők is egymással, a gyerekek is. Tehát már most ott tartunk, hogy a gyerekek már nem ismeretlenek egymással. Nem úgy indulnak az iskolából, hogy hello, szia, ki vagy, mindenki fél van, hanem már van már egy kis nyugalom ebben az egészben. Ami pluszba jött, ugye, hogy sok tanítóval beszéltünk, mert ugye a szakmai hátteret ugye a tanker adja és a tanító. Ugye a NAT-ot betartva, viszont ugye a cél, hogy a Búzaszem iskolából minél több minden elemet áthozni, ez egy mintaiskola.
2: Roma példaképeket bemutató kiállítás nyílt a Nógrád vármegyei Hugyagon. A helyi jelenlétpont és a Kamasz tanoda egy olyan tárlatot szervezett, amely Botos Zoltán festőművész képein keresztül mutatja be a roma kultúra egyik szegmensét. Az új tárlattal kapcsolatban a Kamasz tanodában vendégként foglalkozást vezető Kékesi Alexandra a Megafonnak elárulta, az ország különböző pontjain sokszor találkozik roma gyerekekkel, és mindenhol az alapvető probléma szerinte az, hogy nincsenek tisztában a fiatalok se saját identitásukkal, se származásukkal. Ezen segítenek

0: ottani gyerekekkel, diákokkal. Foglalkozásaim célja alapvetően a roma identitás megismerése, tehát önmaguk identitásának megismerése, illetve azon roma példaképeknek a megismerése, akikkel talán egy napközben az életük során nem találkoznak. Én, mint igány nőnek magát valló szociális munkás, azért gondolom fontosnak azt, hogy a gyerekek találkozzanak a saját cigányságukkal is, hogy az identitásukat megismerjék és megerősítsék. Az a tapasztalatom, hogy ezeken a kis településeken a lévő cigány gyerekek nem tudják, hogy milyen csoport, cigány csoportból származnak.
1: Bácváros levéltára a napokban szakmai elismerést vehetett át online publikációk kategóriában. A térkép időutazás nevű online adatbázis a második helyet érte el egy országos megmérettetésen. A nevezetes épületek és építmények interaktív katalógusa jelenleg 30 helyszínt tartalmaz. A keresés során az adott látványosság ismertetője mellett archív fotókkal, tervrajzokkal és egyéb levéltári dokumentumokkal teszik különlegesebbé az információkat. A levéltár vezetője a helyi televízió azt nyilatkozta, tovább folytatják a helyszínek bővítését, hogy ezáltal is közelebb kerüljenek a váciak a város történetéhez. Nagyvároson e hét pénteken, szombaton és vasárnap több rendezvény miatt is forgalomkorlátozásra és ideiglenes útzárra lehet majd számítani. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az első nagymarosi barbecue fesztivál mellett megrendezik a nagymarosi katolikus ifjúsági találkozót, valamint a hagyományos termelői piacra is várják az érdeklődőket. Emiatt holnaptól, vagyis május 14-től lezárják a főtér alsó szakaszát. A Molnár utca, valamint a Németh utca célforgalomként csak lakcím kártyával lesz elérhető, míg a komphoz történő lehajtás kizárólag célforgalom számára lesz biztosított. 9. lett csoportjában a Váci Sakk csapat. A hétvégén fejeződött be az MB2-es bajnokság Erkel csoportja, ahol a Palota Sakk és a Vízügyi SC gárdáját sikerült maguk mögé szorítani. A tabella első helyét a TFS-e szerezte meg.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
1: Ma már a fátyol és gomoly felhők mellett hosszabb napos időszakokra számíthatunk, a szél még élénk, helyenként erős lehet. Balassagyarmat és Vác térségében a legmelegebb órákban 16-17 Celsius fok várható.
3: Közlekedés.
1: Trafipaxszal találkozhatnak ma a sofőrök Dunakeszin a Fóti úton, Vácon a Kozsdi úton és Nagymaroson a Millenniumi soron. Ne hajtsanak gyorsan!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most Backspace. Vissza az időben.
5: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, sziasztok hallgatók, itt vagyunk, ragyogunk, és nekiindulunk a szerdának a két hullám hosszunkon, a 95.7-en és a 91.9-en. Olicsek Ádám köszönt benneteket egyrészt, másrészt pedig a Karvas Sanyi. Sanyikám, jó reggelt!
6: Kellemes ébredést, jó reggelt kívánok, sziasztok, neked is Ádám. Május 13-a szerda van. Imola, Szervác, Fatima, Gerda, Gellért, ők bizonyára névnaposok. Lehet, hogy nincs is másom. De még a Noellek ünnepelnek, a Roberto és a Robinsonok. Isten értesse az ünnepelteket, no meg persze a születés naposokat is. Remélem mindenki kialudta magát, végre jól aludt. Azért a hétvégén jó idő volt, nem panaszkodhatunk, és remélhetőleg ma is kellemes idő vár ránk. Jó vételt, jó szórakozást kívánok mindenkinek, és persze azt, hogy rádiózzunk ma is együtt.
5: Igen, mert hogy azért meg foglalkozunk az asszállyal. Jó, mert hogy igen, kell vele, ugye az asszály témaköre az gyakorlatilag a tegnapi napon is ugye felmerült többek között, ugye a vágatlan május kapcsán, de most majd a terveink szerint Csáki Balázssal is beszélgetünk egy picit, aki az Agrárkamara Nógrád vármegyei elnöke. Uh-huh. Hogy tényleg ekkora a baj. Mert hogy már nagyon sok helyen, már nagyon, nagyon kongatják a harangot, és már nem is az utolsó órában vagyunk, hanem már itt ez ennyi volt a történet. Valaki hát ezt igen, mondja.
6: Nagyon durva.
5: De is hallasz ilyeneket, Sanyi?
6: Hogyne, folyamatosan, igen, hogy áprilisban abszolút szinte nem volt. Vannak olyan területek, ahol hónapok óta szinte nem is volt csapadék.
5: Igen.
6: Van egy pici rész, ahol esett az eső, de valójában a legtöbb helyen nincs, és óriási az asszály. Ez nyilván majd áremelkedésekkel fog eredményezni, kevés termés várható, úgyhogy

0: 24-25. órában vagyunk, azt hiszem, drága hallgatók.
1: Igen, na megnézzük azt, hogy akkor ezt mondjuk akár itt a szűkebb Nógrádvár megyei mezőgazdaságban hogyan és miképpen látszik, úgyhogy többek között majd Balázs lesz a vendégünk, de addig még sok minden fog történni. Először is jönnek a reggeli meg a slágerek, kellemes ébredést.

0: ha szerda, akkor 90-es évek, és ha 90-es évek, akkor nézzünk egy 1996. május 13-ai eseményt. Az Oasis zenekarról lesz szó, mert hogy ugye az Egyesült Királyság történetének leggyorsabban fogyó, hogy mondjam, egy eladást produkálták, mégpedig ugye nyári előadásaikra mind a 330 ezer jegy 9 óra alatt elkelt.
1: Az igen, az nem semmi.
0: Az mérföldkő volt, akkor lehet, hogy mert nyilván, sőt, megdöntötték, ha már csak itt a Taylor Swiftet vagy Dua Lipát hozzuk fel például példának, de akkor 96-ban az egy brutális sztori volt, nem beszélve arról, hogy nem biztos, hogy volt online egy értékesítés 96-ban, tehát hogy...
1: De ezt akartam mondani pontosan, tehát nyilván, hogy...
0: Be kellett menni az irodába, és fizikálisan megvenni. Így van, úgyhogy...
1: Scorpions jegyekért álltam én sorban.
0: Na, és ez azért ilyen tekintetben brutális, hogy akkor 330 ezer ember beállt a sorba, úgyhogy egy kis érdekesség pak jön az Oasis kapcsán.
1: Nem, mondjuk most már nem így csinálom.
0: Hát, olyan gondoltam. Na, úgyhogy egy érdekesség pak jön az Oasis kapcsán, de előtte belehallgattuk az egyik legnagyobb slágerükbe.

0: az egyébként én bírom. Én szerettem.
1: Jó, jó zene, igen.
0: Ugye? Én szerettem egyébként, igen. Na, hát ugye két tesó van benne, vagy volt benne, szerintem most újraindultak. Noel Gallagher meg ugye Liam Gallagher, hát össze-vissza állandóan balléztak azt, ugye szerintem nagyon sok a hallgató tudja. Legendásan viharos volt a kapcsolatuk, verekedések, sértegetések, lemondott koncertek, egymással való...
1: De mondjuk én ezt soha nem értett.
0: Nem tudom, egymással való kicseszés, tehát például volt olyan, hogy az MTV Unplugged fellép Liam az utolsó pillanatban idézőjesen beteg lett, majd a közönségből sörrel a kezében nézte végig, ahogy Noel énekel helyette. Tehát ilyeneket csináltak egymással. Az amerikai áttörésük az azért fulladt kvázi kudarcba, mert hogy az egyes turné állomásokon a belső feszültségek, meg Liam viselkedése, hát gyakorlatilag konkrétan aláásta a sikert, és össze-vissza állandóan ment a balhé, és így gyakorlatilag ugye nagyobb szupersztárok lettek Európában, mint Amerikában.

Végre egy érdekesség, hogy a nagyképű interjúk, beszólások és a rivalizálások nem mindig voltak spontának, tehát részben, hogy marketingként is működtek a Britpop korszakban, ez a tudatos ilyen arroganciás image, tudod, tehát hogy direkt rátettek még egy lapáttal, hogy a balhék véget is földeljenek egyébként a felszínen, úgyhogy igen. Tehát ugye a What's the Story Morning Glory lemez, ez nagyon jó, úgyhogy legyen a mai napra ez a házi feladat, én azt mondtam. Jó, és mindenki hallgasson Oasis-t.

0: Itt is vagyunk a Megos Slágerek után. Rengeteg minden történt május 13-án. Végre tudunk azért igazán meríteni és sokfélét elmondani nektek. Bevalljuk, hogy van, amikor abszolút semmi. Tehát, hogy olyan...
1: Vannak olyan napok.
0: Semmi nem történt a világban. Értitek? Hát, tehát, hogy
1: de
0: semmi.
1: Ennek is kell lenni, Ádám.
0: Kell. Na nézzük.
1: Én hoztam ezt a robotot, én tudom.
0: Igen. Na, de most akkor itt nagyon sok minden történik, úgyhogy ezt mondom is nektek. Először is. 1637-ben Richelieu bíboros feltalálta az asztali kést. Mi van?
1: Nagy előnye van, jó dolog,
0: igen.
1: És való, de sajnos van, aki másra használja.
0: Igen. De hülye vagy te. Istenem, komolyan mondom. Borzasztó. Ugye megunta már a bíboros azt, hogy a vacsora vendégek ugye vadásztőrrel piszkálták ki a kaját a foguk közül, ezért a tőröknek a végét lekerekítették, és ilyen késeket tettek oda a vendégek elé, és akkor ez lett gyakorlatilag a lekerekített végű kés. Így alakult ki a történet ennek az egésznek. Ezt már sokszor átbeszéltük. Winston Churchill az angol parlamentben ma azt mondja 1940-ben, hogy nem ígéretek más, csak vért, erőfeszítést, verítéket és könnyeket. Kemény volt ez. Igen.
1: Nekem könyvből van több az én életemben.
0: Ó, Istenem, te szegény. 1950-ben érzékeny a mai napon vagyok, először rendeztek Forma 1-es versenyt. Hát Silverstone.
1: Igen, meg gondold el, hogy majd most lesz, hogy 1986 augusztusában rendezték meg Magyarországon a Hungaroringen az első Forma 1-es versenyt, tehát most lesz 40 éve, hogy Magyarországon.
0: Hát ez óriási. Mária Terézia megszületik, aki azért egész sokáig most nézve, azért 40 éven keresztül volt uralkodója Magyarországnak. Azért az sok. 40 év. Azért az sok. Aztán a mai napon 1917-ben Szűz Mária megjelent 3 portugál paraszt gyereknek. Igen, és a parkoló órát is ma szabadalmaztatták. Carl C. Maggie volt az, aki ezt kitalálta. Ugye mennyire szaraszét voltunk, és milyen jó volt, hát király. Na, úgyhogy ebben a szellemben megyünk tovább, maradjatok velünk, előttünk már egy régi cikk, megnézzük, hogy mivel fogunk foglalkozni már is.
2: Megspace, vissza az időben.
0: Egy 1983 májusi cikk van előttünk, kedves hallgatók, és hát a múltkor is már beszélgettünk a könnyűiparról, ami salgótarjánt illeti, hát most ez folytatódik akár, mert hogy egy képriport van, amelynek az alatta lévő pár mondata a következőt tartalmazza. A cipőipari termékek mellett mintegy 3000 pár egyéni védőfelszerelést is készít ennek a salgótarjáni salgó cipőipari szövetkezetben. A legnagyobb vásárlók között található a Csepel vas és fémművek is. Képünk Vurom Lajosné védőkesztyűket készít. Úgyhogy talán ezzel hagytuk abba a múltkor Fodor Miklossal, ugye a Salgótarjáni Dornya Béla Múzeum igazgató helyettesével azt, hogy hát nem csak keményipar volt, hanem könnyű, vagy nehézipar volt, hanem könnyűipar is. Hát talán ezt támasztja alá ez a cikkünk is. Miklós, jó reggel, köszöntünk a műsorban. Szia!
3: Jó reggelt, köszönöm. Úgy van, nem hard, hanem heavy.
0: Heavy, azaz, igen.
3: Heavy metal, az jobb, mint a hard.
0: jól van. Egy húron pendülünk már egy korra reggelről is. Oké, Miklós, akkor tényleg még egy picikét akár itt megpendítve a múltkori témát is, ugye akkor nagyon sokat beszélgettünk a ruhagyárról, meg arról, hogy hát nagyon komoly termelés történt, aztán pedig ugye átkerült ugye Jobbágyba, tehát végigmentünk itt egy picit ennek a történetén, de akkor úgy tűnik, hogy amellett, hogy tényleg volt itt egy nehéz ipar, egy heavy metal is volt, azért amellett még innen-onnan előbukkantak egyébként ezek a könnyűipari kis szegmensek is Salgótarjánban.
3: Pontosan, ugye múltkor a ruhagyáról volt szó, és valóban volt ugye egy cipőipari KTS. Ugye ezeknek a történetéről nagy általánosságban azt lehet mondani, hogy a 1940-es évek, tehát az államosítást megelőzően önállóan működő, jellemzően önállóan működő cipész kis egzisztenciákat ugye 1950 körül, általában jellemzően, hogy 51-re ilyen cipő, hát különböző KTS-ek, vagy ilyetve akkor még tehát ipari szövetkezetekbe tömörítették, hát nem nagyon volt általában választás, viszonylag kevés önálló kisipar maradt, de azért maradt egyébként. Tehát Salgótarjánban is 51-ben ez megalakult, És akkor a jellemző az volt, hogy összes volt cipész, de bevontak ide varrónőket is egyébként, cipész, hát most mondanám a régi Schuster, Csizmadia, Varga, de hát akkor már inkább a cipész volt lehetséges, akik mindenfajta cipőket, lábbeliket gyártottak korábban, tehát és alapvetően az elsődlegesen a javítási munkálatok voltak az övék, tehát ez a Schusteri feladat, tehát a foltozás, javítás, de elkezdtek gyártani méretre, általában méretre cipőket is gyártottak 50-es, 60-as években, akkor ebben az időszakban az volt a jellemző, hogy a nagy cipőipar, cipőgyárak gyártottak ugye nagy szériába, például Pécsen, vagy nem tudom sem, ahol voltak még ugye ilyen cipőgyárak, igen, ott gyártottak szériába sok cipőt, aztán 68-as ugye gazdasági fordulat, ugye új gazdasági mechanizmus után nagyobb hát önállóságot kaptak a ezek a cipőipari KTS-ek, tehát könnyűipari ilyen szövetkezetek, és ugye egyre inkább gyártottak már saját terméket. Szóval ezek a szövetkezetek az volt a jellemző, hogy ilyen átmenetet képeztek a magán kisipar között, illetve a nagyipar, tehát a nagy cipőgyárak között, hogy egyrészt helyi igényre dolgoztak, főleg ugye a javításban, de meg hát ugye egy helyi igény nyilvánvalóan egy
0: hát volt azért egy is. Igen, meg a nehéz ipar
3: azért
0: volt.
3: Másik meg az, igen, és viszont a 70-es, 80-as évekre azért már egyre jobban kinőtték magukat ezek a KTS-ek is, egy ilyen közép, kis vagy középüzemekké, általában már itt egy középüzemről beszélhetünk, ilyen 1-200-as, pár százas foglalkoztatotta, és Salgótarjánban is ugye önálló termékeket is gyártottak, mint ahogy erre a újságcikkből is kiderül, ugye Csepel művek volt az egyik megrendelője, például, és amit lehet látni, ugye én említettem, hogy varrónők is voltak, nem csak a hagyományos értelemben vett ugye cipészek, hát nyilván az egész szakma ott átrendeződött már azok az évtizedekbe, és tehát ilyen kesztyűket is, például védőkesztyűket is gyártottak. Úgyhogy ennyit tudok erről mondani.
0: Okay.
3: Azt se tudom, meg nem esküdnék meg rá, hogy ez hol volt, már én úgy gyerekkoromban nem emlékszem, most meg már nem tudom, mert már ugye megszűnt. Kollégám emlékezete szerint a Vásártéren volt ott valahol ez a KTS. Igen, de ha valaki ezt jobban tudja, és betelefonál, azt
0: írja meg nekünk, írja meg nekünk Viberre, így van. Miklós, köszi egy pár nap, és akkor megint folytatjuk veled. Jó, örülünk, hogy itt voltál, köszönjük szépen az infókat. Mi pedig megyünk tovább a Megaslágerekkel, maradjatok velünk!

0: Backspace. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
0: Reklám.
2: Reklám.
3: Figyelem, motorosok, kalandorok és fesztiválőrültek! Május 15-én és 16-án felroppan a Váci Dunapart, mert jön a 14. Dunakanyar motoros találkozó. Két nap, ahol benzingő, szabadság és rock'n'roll tölti meg a levegőt. Pénteken beroppan a fesztivál a Krokodil koncertjével. Aztán színpadra lép az Obaházi RT. Az éjszakát pedig DJ Henrik pörgeti fel. Szombaton folytatódik a zenei dömping. Kitty Live zenekar, Blues Company. Majd este érkezik a legendás Bikini. Ha szereted a motorokat, ha szereted a fesztiválokat, ha érzed a szabadság hívását, akkor ott a helyed Vácon, a Dunaparton. 14. Dunakanyar motoros találkozó május 15-én és 16-án. A belépés ingyenes, az élmény megfizethetetlen.
4: Balassa gyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk. Szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciarteszko@freemail.hu e-mail címre várjuk.
5: Adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
6: A püspök faladon már egészen aranybarnára sült.
7: Jó húsban vagy, cibém.
6: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
7: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
8: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony ára. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
0: Reklámot hallottak.
9: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Molnár Róbert.
11: Hírek.
10: Attól, hogy Balassagyarmat város önkormányzata is csatlakozott az aszályhelyzet miatt meghirdetett vágatlan május elnevezésű országos programhoz, a parlagfüvet és más invazív növényeket továbbra sem szabad meghagyni. Erről beszélt a Megafon reggeli műsorában a polgármester. Csak Gábor közölte, nem csak a GAMESZ munkatársait utasította arra, hogy az elsőkörös fűnyírást ne kövesse a következő, hanem a lakosokat is arra kéri, csatlakozzanak a felhíváshoz, és ahol tudják, hagyják meg a növényzetet. A város vezető hozzátette, bár némi eső esett az elmúlt két napban, az önkormányzat munkatársai fűnyírás helyett locsolással erősítik a zöld területeket. Roma példaképeket bemutató kiállítás nyílt a Nógrád vármegyei Hugyagon. A helyi jelenlétpont és a Kamasz tanoda egy olyan tárlatot szervezett, amely Botos Zoltán festőművész képein keresztül mutatja be a roma kultúra egyik szegmensét. Az új tárlattal kapcsolatban a Kamasz tanodában vendégként foglalkozást vezető Kékesi Alexandra a Megafonnak elárulta. Az ország különböző pontjain sokszor találkozik roma gyerekekkel, és mindenhol az alapvető probléma szerinte az, hogy nincsenek tisztában a fiatalok se saját identitásukkal, se származásukkal. Ezen segítenek az ilyen kiállítások. Nagymaroson e hét pénteken, szombaton és vasárnap több rendezvény miatt is forgalomkorlátozásra és ideiglenes útzárra lehet majd számítani. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az első nagymarosi barbecue fesztivál mellett megrendezik a nagymarosi katolikus ifjúsági találkozót, valamint a hagyományos termelői piacra is várják az érdeklődőket. Emiatt holnaptól, vagyis május 14-től lezárják a főtér alsó szakaszát. A Molnár utca, valamint a Német utca célforgalomként csak lakcím kártyával lesz elérhető, míg a komphoz történő lehajtás kizárólag célforgalom számára lesz biztosított. Letette az esküt a Tisza kormány 16 minisztere tegnap az országgyűlésben. A parlamenti ülésen Magyar Péter miniszterelnök mutatta be a tárcavezetőket, akik ezt követően ünnepélyes keretek között a történelmi zászlók előtt tettek esküt, majd aláírták az esküokmányokat. A miniszterjelöltöket hétfőn és kedden délelőtt hallgatták meg a feladatkörük szerinti hatáskörrel rendelkező parlamenti bizottságok, amelyek mind a 16 jelölt kinevezését támogatták. A minisztereket tegnap kora délután az államfő nevezte ki a kormányfő javaslatára. Forsthoffer Ágnes házelnök az ülésen bejelentette, hogy az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével Magyarország kormánya megalakult.
1: Időjárás.
10: Ma már a fátyol és gomoly felhők mellett hosszabb napos időszakokra számíthatunk, a szél még élénk, helyenként erős lehet. Balassagyarmat és Vác térségében a legmelegebb órákban 16-17 Celsius fok várható.
9: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
11: nyekiautohaz.hu.
12: Közlekedés.
10: Trafipaxsal találkozhatnak ma a sofőrök Dunakeszin a Fóti úton, Vácon a Kozsdi úton és Nagymaroson a Millenniumi soron. Ne hajtsanak gyorsan.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
13: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
14: Megafon.
3: Nagyot szól.
15: Elmúlt 7 óra 3 perce, jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Sziasztok, itt vagyunk és robogunk tovább. Szép szerdát, Karvajt Sanyikám, neked is minden jót kívánok. Itt vagy? Meg vagy?
16: Na, köszönöm szépen neked is és a hallgatóknak is. 2026. május 13-a szerda reggel van, és nagyon reméljük, hogy minél többen itt vagytok velünk és hallgattok bennünket a 95.7-en és a 91.9-en.
15: Így van, és megyünk az első témánk felé, a Mágos Lágerek után, amely hát a pénz körül fog majd forogni, Karvasonyi, mit szólsz hozzá? Jó? Na, mondjuk is mindjárt, hogy mi.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, és kijött egy friss kutatás, amivel foglalkozunk. Szeretjük az ilyeneket, ugye, Karvas anyikám?
1: Igen, csak kérdés, hogy mennyire megbízhatóak, bár azért itt a kutatások, pláne ha brit kutatók végzik, hát azon mindig úgy elszoktam.
0: Ja, jó, mert az ilyen mém lett már a brit kutatók, a brit tudósok, de hát. Na. Jó, Alof, beszélünk majd mindjárt, és az derült ki ebből a felmérésből, hogy a fiatalok szerint mennyi pénzre van szükség a megélhetéshez, és ők miből gazdálkodnak hónapról hónapra.
1: Hú, de jó kérdés. Erre én is kíváncsi vagyok amúgy, hogy egy mai fiatal mit gondol, hogy mennyi pénzből lehet megélni, de tényleg mindent beleértve, a szórakozás, a sportolási lehetőségek, mert nyilván ugye az is pénzbe kerül a bérlet a konditerembe, akkor egy sütizés, egy kis kirándulás.
0: Jó, még nem mondd meg, hogy szerinted mennyiből lehet kijönnie akár egy fiatalnak, vagy egy idősnek mondjuk per...
1: Mert lehet, ez, nem is tudom.
0: Ez sok mindentől függ azért, tehát az egzisztenciától kezdve meg minden.
1: Mire van igény?
0: Mire van igény, de ők belőttek egy nettó jövedelmet. Egyébként egy 500 fős kutatásról van szó, annyi embert kérdeztek meg, a 18-35 éves korosztályt.
1: És az sem mindegy, bocsánat, hogy nagyvárosban élsz, vagy mondjuk egy kis településen.
0: Mert... Többet szórakozol a nagyvárosban? Többet költesz a nagyvárosban?
1: Több a lehetőséget.
0: A pénzköltésre?
1: Persze. És tudod, mit vettem észre? Kártya ide, kártya oda, készpénz, stb. Mi nagyon sokáig készpénzesek voltunk, és átálltunk a kártyára, és úgy könnyen, hogy pitty odaérinted, érted? Jó magam is, pitty, és akkor így hóvégén, hogy ja, mennyit is költöttél? Tudod, mikor jön ez a számla egyenleg, hogy mennyit költöttél abban a hónapban. És úgy belegondolom, meg kell gondolni. Lehet, hogy úgy a készpénz az úgy picit úgy vissza tudta fogni az embert. Most a kártya nem tud visszafogni. Uh-huh. Meg könnyen használod, érted? Gyere, meghívlak egy, mit tudom én, vacsorára, vagy 15 ezer, jó, ma oda bérintem, kész. Megyünk tovább, érted?
0: Értem én.
1: De ha zsebedben nincsen, csak egy tízes, akkor nem tud mondani, hogy gyere, meghívlak egy vacsorára.
0: Érdekes, amit mondasz.
1: Könnyebben költekezünk, ha kártya van nála. Mi is így.
0: Jó, akkor lőjük be azt, hogy oké, hogy szerinted, ez az egyik, a másik pedig az, hogy szerinted mit válaszoltak a fiatalok arra a kérdésre, hogy akkor mit tartanak ideális nettó jövedelemnek mondjuk havi szinten?
1: Hát szerintem azt a 800 ezer forintot, 1 milliót.
0: Havi szinten? Uh-huh. Tehát, hogy így...
1: Megélhetés.
0: A biztos minden. Megélhetéshez.
1: Aha, uh-huh.
0: Te mi az, 1 millió forint havonta, de mit akarsz azzal a pénzzel? Tehát, hogy neked 1 millió forintra van szükséged ahhoz, hogy te kijöjjél? Egy hónapban.
1: Iszonyú drágaság van. Iszonyúan felmentek.
0: Jó, oké, vita lesz ebből. Na meg a slágerek után jövünk vissza a témával.

0: Oké, itt is vagyunk, és akkor ebből vita lesz, kedves hallgatók, mert hogy a Karvas Zsoni szerint ugye 1 millió forint kell a biztos megélhetéshez havonta. Tett ezt mindaz véget, tett ezt a kijelentést, mert hogy egy friss kutatásból kiderül az, hogy a fiatalok szerint mennyi pénzre van szükség a megélhetéshez, és hogy ők miből gazdálkodnak hónapról hónapra. Ez egy 500 fős, 18-35 éves korosztályt vizsgáló friss kutatásról van szó, aminek egyébként több más szegmense is van, amiről majd még beszélgetünk, de ez és akkor azt, hogy akkor 1 millió forintra van szerinted szükség ahhoz,
1: de most
0: havonta.
1: Egy főre, vagy egy családnak?
0: Egy,
1: vagy
0: főre, egy főre. Tehát azt, hogy megkeresztük a fiatalokat, hogy szerintük mennyiből lehet kijönni egy hónapban.
1: Nem, módosítok rajta. Tehát az egy főnél én azt mondom, hogy azért... Most csak felnőttekről beszéljünk.
0: Jó? Hát 18-35-ös korosztályt vizsgáltak meg, kérdezték.
1: Na, jó, akkor jól látom.
0: Fiatal
1: akkor,
0: felnőttek.
1: Akkor egy 5-600 ezer forint.
0: Egyébként jó vagy, mert 5 kilót 500 ezer forintot mondtak nettóban, hogy abból már azért el lehet lenni egy hónapban. Igen, elég az?
1: Nem biztos.
0: Mire költesz el 500 ezer forintot egy hónapban?
1: Iszonyatos, hogy milyen árak vannak. Iszonyatos,
0: de mire költenéd el? Hát ne véskedjél már. Hát 500 ezer forintot havonta mire?
1: A megélhetésre.
0: De mire?
1: Hát mondjuk nagyon sokan, ugye a mai társadalom az olyan, hogy mit tudom én, élnek egyedül, vagy anyu, apu együtt.
0: Jó, az nem érdekel engem most. De mire költenéd el te?
1: A kaja a legdrágább.
0: Kajára költeni. Tehát 500 ezer forint nem lenne elég arra havonta?
1: De, elég lenne, csak elviszi a jövedelmed nagy részét, a kaja. És akkor mi nem beszéltünk rezsiről, nem öltözködtél, nem tankoltál a kocsiba, nem vitted el a kocsit szervízbe, amikor éppen el kell téli gumi, nyári gumi. Hát most ott tartunk, érted? Egy normális téli gumi szett darabja 20-30 ezer forint.
0: De ezt nem kell venni minden évben, hát te jó, szerencsétlen.
1: Nem kell venned minden évben, hát akkor természetesen.
0: Akkor meg nem jó a példa.
1: De azért időről időre kell venned, meg tankolni kell.
0: Jó, a tankolás az oké, rendben van, de most itt nem arról van szó, hogy most nem elég az 500 ezer forint azért, mert hát kell venni tévét mondjuk otthonra. Hát azt csak egyszer veszed meg, az kész, ennyi. Jó, tart mondjuk 5 évig se, hogy jobb úgy van, de érted, mire gondolok? Tehát az, hogy a mindennapi fenntartáshoz, rutinhoz az a 500 000 forint havonta, az akkor az pont elég? Tehát pont kijönnél belőle?
1: Nem mondom, hogy nehezen, de félbe. Nincs, és még akkor nem, tudod mi a baj? Hogy nem tudsz megtakarítani mellette. Tehát lehet, hogy elég fenntartásodra, meg a megélhetőségedre, de nem tudod azt mondani, hogy akkor majd teszek félre valamennyit, és mondjuk nyáron el tudok menni 2 hétre nyaralni. És nem külföldre, most ne érts félre, hanem csak úgy lemenni a Balatonra.
0: Jó, akkor vegyük már alapul, hogy akkor mondjuk, ha csak személyesen neked bontjuk le a havi kiadásaidat, akkor az hogy tevődik összetételesen?
1: Nem tudnám ezt így neked elmondani. Hát
0: mennyi mondjuk az internet előtt? Csak erre gondolok, hogy milyen kiadásod, mennyi az internet fizetésed, mennyi villanyt használsz, mennyi vizet használsz, mennyit fizettek be erre?
1: Hát figyelj, a vezetékes telefonom, tévé, internet, meg ugye a vezetékes telefonom, az 14 ezer, mondjuk 15 ezer forint durván.
0: Igen.
1: Akkor a mobilomban nagyon jó csomagjaim vannak, 7 ezer forintot fizetek én, úgyhogy korlátlan mindenem, az SMS, internet is, ez ugye angyalkának, tehát ez a másik 15, tehát ma ott vagyunk, hogy 30, ugye, és akkor még csak
0: most nem hetet mondtam, most 7 vagy 15 ezer forint a havi díj.
1: Nem, neki 7, nekem 8.
0: Ja, jó. Most csak neked, csak rólad beszélünk.
1: Ja, csak rólam.
0: Jó.
1: Csak rólam. Jó.
0: Jó, akkor 8 mondjuk.
1: Jó, de mondjuk a telefon meg tehát a vezetékes telefon internet, az ugye a családi, az együtt 15.
0: Jó, azért mondom, hogy az neked amúgy is kellene, tehát azért mondom, hogy ezzel nincsen.
1: Akkor 7 a mobiltelefon, akkor ott megy 22, akkor mit tudom, villany legyen egy mondjuk 6-7 ezer forint, durván egy 10-es számoljunk.
0: Jó.
1: Mondjuk, hogy 8 a szemünk, akkor az 30, az volt a villany. A vízre, hát arra is lehet számolni, egy 6-7 ezer forintot kicsit vegyünk le belőle, mondjuk 5 ezer, az 35, a rezsi. Na, és akkor jön a gáz.
0: Igen.
1: Szerintem az egy nagyjából átlagban lehet számolni.
0: Te általányt fizettetek?
1: Nem, én diktálós vagyok mindenbe.
0: Aha, oké.
1: Minden. Tehát akkor egy mondjuk akkor, hogy egy ilyen 60 ezer forint ez.
0: Tehát akkor 60 csak az, hogy, hogy ott megvagytok, ennyi.
1: Aha, és akkor benne vannak a mobiltelefon, az enyém.
0: Jó, maradt még 440 ezer forintot a fizetésből, úgyhogy kifizettél minden történetet. Mire kell még költeni?
1: Kaja. Az a legdrágább, a kaja.
0: De Paríz aztán... elteszel, ember! Ne hülyeskedjél már!
1: Isteni, hát ma reggel is azt tette, ne hülyeskedj! Isteni az nagy.
0: Mert hogyha még szerrán osonkával tömnéd ki, érted a hűtőszekrényt, akkor megérteném, de hát Paríz elteszel. Meg trappista sajtot.
1: Azt is, hát ez most is van, vagy 6 csomaggal. Ástoppos, amíg van, addig kell venni.
0: Na, igen, tehát mi? De mi? Maradt még 440-ed.
1: Vagy nem, attól mi a baj nálam?
0: Mi?
1: Hát én olyan hülye vagyok, hogy a múltkor a 5000 forintos kávét, mert nekünk darálja a gép a kávénkat, tudod?
0: Tudom, igen, ismerem.
1: Szemes kávét veszek.
0: Láttam akkor... a Balatonom, igen.
1: Nem olyan, már nagy gép.
0: Már nagy? De azt, is, azt is hurciváljátok, mi?
1: Ezt nem bírom, nem akarom vinni, ez nagy. Nem.
0: Na, igen.
1: Nem, ez itt van. És hallod, 5000 forintért szokott lenni nagyjából egy kiló kávé, és a múltkor vettem 23 kilót, mert 3500-ért volt.
0: Aha.
1: És hozzáhoztam 23 kilót. Nálam az a baj, hogy ha valami jó áron van és akciós, akkor veszek belőle bőven. Vagy ha most mit a folyékony szappan, ami 600 forint mondjuk, és ha van akcióért 400-ért, akkor én biztos, hogy veszek két kartonnal. Tejből ugyanígy.
0: Tehát én ilyen, veszel ilyen... két karton folyékony szappant a 200 forinttól olcsóbb?
1: Igen. Igen. Tudod, hogy WC-papírból is, 32 tekercsesből is valami 20-valahány darab volt még nyáron. Itt is most már kezdem a készleteket feltölteni. De tényleg? Hát tejből is hoztam kartonnal.
0: De megromlik a tej is, azt sem bírja, csak fél évig bír. Megisztok három karton tejet fél év alatt?
1: Kettő kartont hoztam el, és azt hiszem, hogy novemberig jó. Figyelj, egy hetente kettő elfogy.
0: Oké, okay, jól van. Jó, akkor kajára, költenél akkor négy. Mennyit költenél kajára a 440-ből? Az összeset?
1: Nem. Hát mondjuk olyan 250. Hát kettő elmegy rá. Az a baj, azzal lehet sokat spórolni egyébként, ha főzöl.
0: Hát mert tudom.
1: Akkor két-három napra ugye akkor el vagy kajával.
0: Igen.
1: Azzal tudsz nagyon sokat spórolni. Gondolkodom. Tehát ha mondjuk valamivel szeretnéd magad meglepni. Meg tudod mi?
0: Oké, de az mondjuk van
1: napi dolgok.
0: Ez egy plusz tehát, kiadás, érted? Tehát nem egy átlag. A,
1: figyelj, napi dolgok, munkába. Én mondjuk tényleg sokat kávézom, és ha mondjuk nem rádiózom, mondjuk úton vagyok, elmegyek akár iskolákba, vagy bent ülök a főkefélbe, vagy akárhol, én naponta megiszom 5-6 kávét. Tehát, és ha most számod a kaját, cigi, tudom, hogy káros az egészségre, de akkor nekem nagyjából egy ilyen 3-4 ezer forint tuti, hogy elmegy.
0: Naponta akkor elmegy 3-4 ezer forintot.
1: Na, de számoljunk csak 3-at, szerényen. De számold ki, átlagban 21 munkanap van, 20 munkanappal számoljad, már az mindjárt 60 ezer forint.
0: Mi? 24 ezer forint? Hát jó, akkor 80.
1: 3-mal számoltam.
0: Vagy 3-mal. Jó. Jogos, hogy akkor nem menne elég neked a 500 000 forint.
1: Nekem nem, meg az a baj, és iszonyan bosszant, és tudom, hogy csodálatos világ van, meg mindenki ezt mondja. Engem iszonyan zavar, hogy különböző boltokban más-más árakon lehet ugyanazt a terméket megvenni.
0: Hát ez mi zavar téged? Hát ez a piacgazdaság, érted?
1: Tehát, tudom.
0: Hogy egy kólát is megveszel a trafikban 400-é, meg megveszed 890 forintért kint a gyarmati majálison. Tehát, hogy nyilván más. Te bemész, veszel egy dobozos sört, vagy egy üveges sört, ugyanaz az üveges sör, nyilván akkor mondom, drágább lesz.
1: Tehát, két évvel Ruzsa Magdi koncerten.
0: Igen.
1: És egy dobozos sört, ezt a nullásat, tudod, amit szoktam
0: én. Igen.
1: Amit megveszel, bocsánat, a boltba, és akkor a most jön
0: de
1: be.
0: De ha itt lenne Norbi, úgy elküldött téged a melegebb éghajlatra.
1: Kár, hogy nincs a Norbi. Mikor én megveszem 200 forintért, érted?
0: Igen.
1: Itt tudom, egy kis boltomba, ahol szoktam vásárolni.
0: Igen?
1: És akkor ott 1200-ért adták.
0: De nem érted, hogy ez miért történik? Bárhol is?
1: Engem ez nem érdekel. Nekem az a bajom ezzel, hogy nekem ennyit ki kell érte fizetni.
0: Nem kell. Senki sem mondta, hogy ez kell.
1: Igen, nem kötelez, persze.
0: Hát akkor ennyi. De hogy érted azt, hogy ezek miért ennek a dolgok itt a hétköznapi életben? Jó? Tehát, hogy más az, hogy berendeli a nagy kerre, nem tudom én, az élelmiszerboltban 200 forinté, meg más az, hogy egy leszerződött vendéglátóipari létesítmény, aki ott a, nem tudom én, arénában, vagy az MVM domban bérli a helyet nagyjából 60 milliárd forintért, hogy akkor az hogy van? Tehát Vörösmarty téren is még kerül annyiba, amennyibe kerül, hát milyen helypénzek vannak? Tehát érted, mire gondolok? Gondolom, hogy nyírjes be is az, hogy akkor kitelepült, áram, izé, stb. És akkor 890 forintért adták a fejét teres kólát a Balassagyarmati majálison. Hát most ennyi. Csonyka. Na, mindegy, még egy kicsit akkor a fiatalok részéről akkor beszélgettünk még egy pár percet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
4: Attól, hogy Balassagyarmat város önkormányzata is csatlakozott az aszályhelyzet miatt meghirdetett vágatlan május elnevezésű országos programhoz, a parlagfüvet és más invazív növényeket továbbra sem szabad meghagyni. Erről beszélte meg a Megafon reggeli műsorában a polgármester. Csa Gábor közölte, nem csak a GAMESZ munkatársait utasította arra, hogy az elsőkörös fűnyírást ne kövesse a következő, hanem a lakosokat is arra kéri, csatlakozzanak a felhíváshoz, és ahol tudják, hagyják meg a növényzetet. A város vezető hozzátette, bár némi eső esett az elmúlt két napban, az önkormányzat munkatársai fűnyírás helyett locsolással erősítik a zöld területeket. Roma példaképeket bemutató kiállítás nyílt a Nógrád vármegyei Hugyagon. A helyi jelenlétpont és a Kamasz tanoda egy olyan tárlatot szervezett, amely Botos Zoltán festőművész képein keresztül mutatja be a roma kultúra egyik szegmensét. Az új tárlattal kapcsolatban a Kamasz tanodában vendégként foglalkozást vezető Kékesi Alexandra a Megafonnak elárulta. Az ország különböző pontjain sokszor találkozik roma gyerekekkel, és mindenhol az alapvető probléma szerinte az, hogy nincsenek tisztában a fiatalok se saját identitásukkal, se származásukkal. Ezen segítenek az ilyen kiállítások. Nagyvároson e hét pénteken, szombaton és vasárnap több rendezvény miatt is forgalomkorlátozásra és ideiglenes útzárra lehet majd számítani. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az első nagymarosi barbecue fesztivál mellett megrendezik a nagymarosi katolikus ifjúsági találkozót, valamint a hagyományos termelői piacra is várják az érdeklődőket. Emiatt holnaptól, vagyis május 14-től lezárják a főtér alsó szakaszát. A Molnár utca, valamint a Németh utca célforgalomként csak lakcím kártyában lesz elérhető, míg a komphoz történő lehajtás kizárólag célforgalom számára lesz biztosított. Letette az esküt a Tisza kormány 16 minisztere tegnap az országgyűlésben. A parlamenti ülésen Magyar Péter miniszterelnök mutatta be a tárcavezetőket, akik ezt követően ünnepélyes keretek között a történelmi zászlók előtt tettek esküt, majd aláírták az esküokmányokat. A miniszterjelöltöket hétfőn és kedden délelőtt hallgatták meg a feladat körük szerinti hatáskörrel rendelkező parlamenti bizottságok, amelyek mind a 16 jelölt kinevezését támogatták. A minisztereket tegnap kora délután az államfő neve ki a kormányfő javaslatára. Forsthoffer Ágnes házelnök az ülésen bejelentette, hogy az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével Magyarország kormánya megalakult.
2: Időjárás.
4: Ma már a fátyol és gomoly felhők mellett hosszabb napos időszakokra számíthatunk, a szél még élénk, helyenként erős lehet. Balassagyarmat és Vác térségében a legmelegebb órákban 16-17 Celsius fok várható.
3: Közlekedés.
4: Trafipaxsal találkozhatnak ma a sofőrök Dunakeszin a Fóti úton, Vácon a Kosdi úton és Nagymaroson a Milleniumi soron. Ne hajtsanak gyorsan!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: fiatalok szerint nagyjából 500 ezer forint kell havonta nettóban, hogy biztosan meg lehessen, ki lehessen belőle jönni, és meg lehessen belőle érni. Ez egy friss kutatás eredménye, ami egy 500 fős fiatal gárdát kérdezett meg, 18 és 35 év korosztály között, és hát ugye erről beszélgettünk az előbb, és még egy picit folytatjuk a csörtét Karvas Annyival, hogy kevés-e vagy nem kevés. Ugyanakkor ugye itt arról is van szó, hogy a fiatalok mintegy kétharmada, amint kiderült a kutatásból, kijön a havi bevételeiből, de minden harmadik válaszadónak ez már kihívást jelent. A legnagyobb tétel a lakhatás, meg az étkezés.
1: Na ez az, látod, most valaki lakik egy albérletben.
0: Igen?
1: Mondjuk, hogy játszunk ezzel a gondolat egyedül. Nagyjából 200 ezer forint, erről már többször beszélgettünk itt a rádióban.
0: Jó, rezsistől minden estől mondjuk 2 kiló, oké.
1: Mondjuk 2 kiló.
0: Rendben.
1: És mondjuk keresel 500-at, akkor 100... Hát... 300
0: hát egy budapesti albérlethez képest ott már azért az probléma, az 500 ezer forint.
1: Igen. Tehát azért mondom, hogy lehet itt számolgatni, meg mondani, hogy igen, ebből meg lehet élni, meg ki lehet jönni. Az sem mindegy, persze nyilván, hogy hol élsz, hol bérelsz lakást, ugye, hogy mondjuk nagyobb városban, vagy kisebb, de hát azért most mondjuk ki, azért már Balassagyarmaton is gondolom albérletnek is azért vannak normális árai.
0: Vannak azért.
1: Ha találsz olyat, hogy ki tudsz venni valamit.
0: Én nem is értettem, egyszer én is nekiindultam ennek, és olyan árak voltak, és nem most volt, hanem jó pár éve, hogy csak úgy pislogtam, hogy mondom, mi van? Mi van? És muszáj,
1: majd,
0: mert...
1: hogy nem budapesti árakkal vetekedik.
0: Igen, erre emlékszem én is, erről beszéltünk, hogy ez nagyon hihetetlen sztori volt. Igen.
1: Tehát azért mondom, hogy széles ez a paletta, és sokszínű. Engem érdekelne a hallgatók véleménye, úgyhogy írjátok meg, mennyiből tudtok megélni kényelmesen, mi az, ami problémát okoz. 0-30...
0: Mire gondolsz, milyen probléma?
1: Hát egy kiadás tekintetében.
0: Ja.
1: Mi az, amire mondjuk, mit tudom én, azért elgondolkodsz, sokallod, drágálod. Tehát azért bocsánat, de mit tudom én, egy nyomorult fagyért ne kérjenek el már 800 forintot. Egy gombócért.
0: Most megint megyünk afelé, Sanyika, hogy most megint érted, mire gondolok.
1: Ez megint a megélhetés, de ez is hozzá tartozik. Ilyenkor tudsz, jó időben tudsz fagyizni.
0: Igen.
1: Nem egészen. Tudom, hogy ők ilyenkor akarnak meggazdagodni, ezt is értem.
0: Meg azt is, hogy nem egy bélás már egy fagylalt, Sanyi.
1: Persze,
0: tehát, hogy
1: persze.
0: Érted?
1: De mondom, tényleg érdekel.
0: Meg egy dobozos sör se annyi, amennyire szeretnéd. Ezért mondom, mert tehát nem tudod, hogy mi van mögötte előállítási költségben. Érted?
1: De nem is érdekel.
0: De akkor meg miért hőbörögsz, hogy annyiba kerül
1: azért,
0: a...
1: Azért, mert én kevés pénzből élek meg.
0: És akkor
1: azért.
0: Szerinted ő meg mennyiből? Ha nem nézel utána,
1: jó,
0: akkor...
1: De nem, az a baj, tudod, hogy ő egy vállalkozó, vagy akárkit veszünk, ő minden emberen a hasznot be akarja hozni. Tehát, hogy ő kifizet egyszer, most csak mondok egyet neked, amit mondtál, terembérlésért.
0: Jó, már most ez már messzere visz már egyébként.
1: Messzere visz, bár...
0: Igen, mert...
1: Mindenkitől be akarja hozni azt a hasznot.
0: Mi az, hogy mindenkitől be akarja hozni a hasznot?
1: Mert mindenkinek ugyanannyira adja azt az egy gombóc fagyit.
0: És akkor mi van? Az baj?
1: Baj. Hát azért gondolod, hogy elmész három gyerekkel,
0: tehát, hogy azért, mert én azért, mert hogy én egyedül megyek megenni egy stracciatella málnát ide a sarokra, nekem drágábban adja azért, mert egyedül vagyok, és olcsóbban azért, mert hogy anyuka jön a két gyerekkel?
1: Tényleg mondjuk, nem is rossz ötlet.
0: Hát ezt mondod.
1: Ilyet kéne bevezetni, igen.
0: Jó, oké, ez nagyon jó.
1: Gondolkodjatok el ezen keresztül.
0: Ez nagyon jó. Ezt jegyezzük meg ezt a témát, mert jövő héten Norbi visszajön, akkor majd ezt be fogom dobni, és teszünk azért, hogy minimum a vérnyomás az 200 környéken legyen, és hogy egy ilyen akut agyérgörcsöt fog majd kapni ettől az ökörségtől, de ezt majd elteszem a polcra. Jó, Sanyika, maradjunk annyiban.

0: megjelenítés tartalmazott.
1: A színház élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
3: Figyelem, motorosok, kalandorok és fesztiválőrültek! Május 15-én és 16-án felroppan a Váci Dunapart, mert jön a 14. Dunakanyar motoros találkozó. Két nap, ahol benzingő, szabadság és rock'n'roll tölti meg a levegőt. Pénteken beroppan a fesztivál a Krokodil koncertjével. Aztán színpadra lép az Obaházi RT. Az éjszakát pedig DJ Henrik pörgeti fel. Szombaton folytatódik a zenei dömping. Kitty Live zenekar, Blues Company. Majd este érkezik a legendás Bikini. Ha szereted a motorokat, ha szereted a fesztiválokat, ha érzed a szabadság hívását, akkor ott a helyed Vácon, a Dunaparton. 14. Dunakanyar motoros találkozó május 15-én és 16-án. A belépés ingyenes, az élmény megfizethetetlen.
4: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
5: Tessék, CH Klíma.
6: CH Klíma.
5: Igen, CH Klíma.
6: CH Klíma.
7: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CH Klíma.hu. CH Klíma.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
8: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
7: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
8: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
7: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
8: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
7: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
8: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
7: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
8: Megéri hozzánk jönni.
9: Megéri hozzánk jönni.
10: Építkezik. Felújít. Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási. Az ára elképesztőek.
11: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől. Fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől. És most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól.
12: Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
10: Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja. Ha minőségi és olcsó kell.
13: Minden hónapban óriási akciók a

0: Optika Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Már a születésedkor tudtam, hogy te más vagy. És ez rendben is van. Hagyd hát ragyogni a fényedet.
4: Tudja, mit akarok?
5: Hogy a legnagyobb sztár legyen.
4: Te vagy minden idők legjobbja.
1: Michael. A mozikban.
6: Reklámot hallottak.
7: 8 óra van.
6: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Molnár Róbert.
9: Hírek.
8: 2 éven át tartó tárgyalások, szervezés és munkát követően elérték céljukat a hollókői szülők. Újra indul az általános iskola a településen szeptember elején, számolt be a Start menüben az egyik szülő. Menczel Dániel rádiónk reggeli műsorában elmondta, az intézmény a Varsányi Hunyadi Mátyás általános iskola leendő telephelye lesz, így az átjelentkezést, illetve a beiratkozást a Varsányi iskolában lehet megtenni. Hozzátette, a sikerükhöz nagyban hozzájárult a szülői közösség, akiket folyamatosan tájékoztattak, fórumokat szerveztek számukra. Ennek köszönhetően most már egy közösséget alkotnak, így az elsős gyerekek sem lesznek ismeretlenek egymásnak az első tanítási napon. A beszélgetésből kiderült, a szervezeti hátteret a tankerület, az oktatási alapot a NAT adja, de minél több elemet szeretnének beemelni a Gödi Búza szemiskolából, így egyfajta mintaiskolát szeretnének létrehozni. Vácváros levéltára a napokban szakmai elismerést vehetett át online publikációk kategóriában. A térkép időutazás nevű online adatbázis a második helyet érte el egy országos megmérettetésen. A nevezetes épületek és építmények interaktív katalógusa jelenleg 30 helyszínt tartalmaz. A keresés során az adott látványosság ismertetője mellett archív fotókkal, tervrajzokkal és egyéb levéltári dokumentumokkal teszik különlegesebbé az információkat. A levéltár vezetője a helyi televízió azt nyilatkozta, tovább folytatják a helyszínek bővítését, hogy ezáltal is közelebb kerüljenek a váciak a város történetéhez. Nagymaroson e hét pénteken, szombaton és vasárnap több rendezvény miatt is forgalomkorlátozásra és ideiglenes útzárra lehet majd számítani. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az első nagymarosi barbecue fesztivál mellett megrendezik a nagymarosi katolikus ifjúsági találkozót, valamint a hagyományos termelői piacra is várják az érdeklődőket. Emiatt holnaptól, vagyis május 14-től lezárják a főtér alsó szakaszát. A Molnár utca, valamint a Németh utca célforgalomként csak lakcímkártyával lesz elérhető, míg a komphoz történő lehajtás kizárólag célforgalom számára lesz biztosított. Karikó Katalin, a Szegedi Tudományegyetem Nobel-díjas professzora örömmel vállalja, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter tanácsadójaként dolgozzon, tudatta az MTI-vel a Felsőoktatási Intézmény közkapcsolati igazgatósága. A közleményben idézték a biokémikust, aki úgy fogalmazott, ha az ismereteinek és tapasztalatának szól a felkérés, nem pedig a nevének, akkor elvállalja az egészségügyi tanácsadói feladatot, de csak fizetés nélkül. Karikó Katalin személye ellen tiltakozott a Mi Hazánk. Szabadi István országgyűlési képviselő közleményében úgy fogalmazott, a tudós a világszerte emberek millióit megbetegítő mRNA-s alapú vakcinák kifejlesztője. A politikus azt is kifogásolta, hogy miniszterjelölti meghallgatásán Hegedűs Zsolt azt jelezte, nem lépnek ki az ENSZ egészségügyi világszervezetéből. Szerinte ezzel egyértelművé vált, hogy a TISZA ugyanazon globalista célokat követi, mint az oltás terrorban élen járó Fidesz kormány. Montenegró megbízható NATO szövetséges, a béke és stabilitás támogatója a NATO számára nagy stratégiai jelentőséggel bíró Nyugat-Balkánon, mondta a Katonai Szövetség főtitkára, miután találkozott a montenegrói miniszterelnökkel. Mark Rutte arról beszélt, a Nyugat-Balkán stratégiai jelentőségű térség a NATO számára, a szövetség pedig támogatja a reform folyamatokat és a demokratikus intézmények erősítését. Hozzátette, a romló biztonsági környezet miatt a tagállamoknak növelniük kell védelmi kiadásaikat.
10: Melegben hideg, hidegben meleg.
11: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
10: Minden, ami klíma.
12: Időjárás.
8: Ma már a fátyol és gomoly felhők mellett hosszabb napos időszakokra számíthatunk, a szél még élénk, helyenként erős lehet. Balassagyarmat és Vác térségében a legmelegebb órákban 16-17 Celsius fok várható.
10: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
11: Nyékiautóház.hu.
10: Közlekedés.
8: Trafipaxszal találkozhatnak ma a sofőrök Dunakeszin a Fóti úton, Vácon a Kosdi úton és Nagymaroson a Millenniumi soron. Ne hajtsanak gyorsan.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.
10: És most indítjuk a napot. Start menü.
11: Start menü.
10: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megapon.
11: Nagyot szól.
7: Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, ragyogunk, robogunk tovább a két frekvenciánkon, 95.7 és 91.9. Sanyika, jó reggelt kívánok neked is.
9: Jó reggelt kívánok én is neked, és persze minden hallgatónak. Remélem, mindenki jól érzi magát.
7: Én is remélem nagyon. Viszont a téma, amiről fogunk most beszélni, a szomorú, mert hogy ugye tegnap itt a vágatlan május kapcsán már említett

0: Messzebbre megyünk, vagy távolabbról nézzük majd ezt, mert a Csáki Balázs, a Nógrád vármegyei elnöke az Agrárkamarának lesz majd a vendégünk. Igen, mert hogy kifejezetten rossz időjárás hozott mezőgazdasági szempontból az április, szinte nem volt csapadék.
1: Na, hát nulla volt.
0: Igen, és a hónap végére a növénytermesztésben is kritikussá vált a helyzet, jöttek a súlyos fagykárok is az éjszakákban reggelente, tehát a felszín közeli nagyjából 20-30 cm-es talajréteg az országszerte kritikusan száraz, a felszín porzik, és 30-60 cm-es réteg is egyre szárazabb. Igen.
1: Meg a hőmérsékletek is, tehát a múlt héten valamikor szerda csütörtök magasságában hallottam olyat, hogy napi hőmérsékleti rekord is talán megdőlt, mert valahol Csongrád Csanád megyében 30,9 fokot mértek egy bizonyos településen, most nem jut eszembe, melyik volt ez a település. Uh-huh. Abszolút nem normális az időjárás, abszolút nem normális ez az egész helyzet, hogy mitől reggelente azért van 7-8-10 fok, és akkor májusban 30 fok, úristen, hát azért igen. Nagyon durva. Teljesen más a napnak az ereje, már tudod, mikor volt talán a május első és hosszú hétvégén, hogy kinültem a teraszon, és rendes meleg volt, és úgy rendesen rossz volt a közérzetem, sütött rám nagyon a nap, és csak telefonomon meghallgattam a hőmérsékletet, és azt mondja, hogy 17 fok. És mondom, úristen, 30 fokba szoktam ilyet érezni.
0: Aha. Ennyi is egyébként pont akkor a Nyíresben voltam, a Majál is vezettem. Aha. De délután is pont beszélgettük ott a kollégákkal is, hogy rendesen égetett a nap, tehát úgy rám meleg volt délután. Na, jó, úgyhogy akkor beszélgetünk erről a Balázsról mindjárt, hogy akkor akár itt szűkebb környezetünkben vagy tényleg itt mi van, és mire kell készülnünk, mert azért igen, azért ez már nem egy szép történet, úgyhogy beszélgetünk a Balázsról hamarosan.

0: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek. A téma szomorú, ugye Sanyikám, amit elkezdtünk az előzőekben hát pedzegetni. Mert bizony, hogy igen, országszerte kritikusan száraz a felszín közeli talajréteg. Egy pár nappal ezelőtt dobtak egyébként a Hungaromet ZRT és a meteorológiai elemzést, jelentést. Van olyan terület az országban, ahol március vége óta gyakorlatilag nem esett eső. A felszín közeli 20-30 cm-es talajréteg országszerte kritikusan száraz, a felszín porzik, és a 30-60 cm-es mélyebb rétegek is egyre szárazabbak, tehát a lejjebb sincs tartalék.
1: Ez brutális, bizony.
0: Igen, és ugye beszélget...
1: És nem is jó a kilátás.
0: Mármint?
1: Hát eső szempontjából.
0: Ja, hát egy nagyon kiadós történet. Hát igen. És ugye ezt valahogy meg kell fogni már megint, és ugye ahogy mondtuk tegnap, ugye szó volt arról, hogy akkor itt a balassagyarmati gamesz is például a fűnyírás szünetelteti májusban, és akkor helyette a locsolásra fog majd koncentrálni, mert hogy brutálisan száraz minden. És még csak ugye elmúlt április, tehát hogy sehol nem vagyunk mi gyerekek. Tehát hát sehol nem vagyunk még. Május, igen, tehát itt vagyunk május közepén, idusán majdnem. Nagyon csúnya lesz ez a történet. Úgyhogy beszélgetünk erről egy szakemberrel, mégpedig egy agrárszakemberrel, az Agrárkamara Nógrád vármegyei elnökével, Csáki Balázsral, akivel azért, hát videóban témáink is voltak, de azért szoktunk ilyen komolyakat is átbeszélgetni, akár mondjuk a Merkantúr egyezménytől kezdve, nagyon sok minden másik is. Úgyhogy most ez a téma, ez az aktuális, és átbeszéljük egy picit vele azt, hogy akkor tényleg mennyire kritikus a helyzet. Szia Balázs, jó reggelt!
2: Jó reggelt, szervuszom!
0: Na, hogy vagytok ti akkor ilyenkor ti gazdálkodók, állattartók, hogy minden reggel fölkeltek, és akkor nézitek, hogy akkor na, lesz eső, vagy nem, és akkor ha látjátok, hogy nem lesz a következő hétre se, akkor mondjuk ti tudtok valami B vagy C tervvel előrukkolni, Balázs? Mondjuk te, mint állattenyésztő, hogy mi van a legelőkön ilyenkor, érted? Tehát,
2: nem. Hát értem a kérdés. Én azt gondolom, egyébként a gazdálkodók egy nagyon kis százaléka tud a helyzettel mit kezdeni. Ott, ahol van öntözésre lehetőség, kiépített rendszer és kapacitás is, ott ugye az öntözésre próbálják enyhíteni az asszály okozta problémát.
0: Igen.
2: De lássuk be, hogy az ország területének valamivel több mint 1%-a öntözhető, Nógrád megyében ez a nulla. Tehát, hogy itt nincsen öntözött terület. Hozzáteszem, hogy olyan kultúrák, olyan kevésbé intenzív kultúrák esetében, mint a rétlegelő, gyep, kaszáló, nem megszokott, hogy ez legyen. Ugye a megye egy jó része egyébként ilyen kultúrákkal fedett, illetve a szántóföldi növények között is, főleg az elmúlt évek árszínvonalát tekintve meggondolandó az öntözésnek a rentabilitása, tehát az őszi búza, kukorica napraforgó esetében sajnos mindegyikről elmondhatjuk, hogy ez olyan helyeken, ahol egyébként a vetésforgó miatt úgy jön ki, hogy éppen az öntözött területen vannak ezek a növények, ott meg szokták öntözni természetesen, de ezek miatt kiépíteni ezeket a rendszereket nagyon, nagyon költséges mutatványnak hat. Na most...
1: Mi lett a megoldás?
2: Hogy mit tudunk csinálni? Hát
0: igen.
2: Azt gondolom, hogy alapvetően tényleg a gazdálkodók nagy része passzívan szemléli az eseményeket, tehát bízunk benne, reméljük, hogy előbb-utóbb megjön a csapadék. Itt szeretném már mondani, hogy a megyében, ugye a megye nagy része Cserhát területén fekszik. A Cserhát területe nem véletlen, hogy az elnevezése is a Cser és a Csertől egyébként egy szárazabb, aridabb klímának a jelzője. Ugye a két nagy hegység, a Börzsöny és a Mátra között egy alacsonyabb dombság. Itt a lehullott csapadék mennyisége 450-500 mm szokott lenni egy évben.
0: Aha.
2: Na most ebből adódik, hogy, egy olyan 40-50 milliméter csapadéknak nagyon örülnénk, hogyha esne havonta. És ez a 40-50 milliméter csapadék sem érkezik meg. Most már azt mondom, hogy több év átlagában, tehát az utóbbi évek is szárazabbak voltak, és melegebbek is voltak. Tehát minél melegebb napok vannak, annál nagyobb a párolgás, tehát az a lehullott csapadék sem tud olyan mennyiségben hasznosulni, mint ahogyan annak hasznosulnia kéne.
0: Igen.
2: És ráadásul sajnos a lehullott csapadék mennyisége sem megfelelő. Talán a rádióhallgatók közül sokan emlékeznek arra, hogy idén télen végre volt hó, nagyon igen, örültünk neki. Én is sokszor megkapom a kérdést, vagy mondást, hogy most ugye örülünk, mert volt téli csapadék, és hogy minden rendben van, és hát mondtam, hogy szoktam volt mondani, hogy 20 centi hó esett nagyjából a megye nagy részén. Az a 20 centi hó, ez 20 milliméter csapadéknak felel meg. Tehát, hogyha ezt kiszámoljuk, hogy ez volt februárban, közben meg a havi átlagnak valahol a 40-nél kellene lennie, akkor már a február hónap is a maga havával együtt
0: kevés.
2: Egy száraz hónap volt. Januárt azt nem is említem, mert ott ugye ott is volt egy kis hó, de
0: igen,
2: talán 5 centi.
0: De figyelj, hogy átálltok mondjuk te is mondjuk Bárányról tevére? Vagy mire érted? Most komolyan Balázs, tehát hogy itt azért nagyon sok minden. Fú, nem mennék a helyetekben.
2: Igen. Igen, hát talán azt említeném meg, hogy természetesen sokan nem úgy állnak hozzá, hogy sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy én is. Tehát, hogy egyik napról a másikra változtatni nem lehet a dolgokon. Tehát nyilván várjuk a csapadékot. De azt gondolom, hogy a gazdálkodási koncepcióban viszont nagyon fontos, hogy minél több gazdálkodó felismerje, hogy a gazdálkodás módjával a talajművelésnek a technológiájával, és itt gondolok arra, hogy a szántásnak a háttérbeszorításával vagy elhagyásával, és inkább a mélylazítással, a takarónövények használatával, és tudom, hogy ez gazdálkodók között még egyelőre egy megosztó téma, de azt gondolom, hogy az Amerikában kifejlesztett Észak-Amerika száraz vidékein kifejlesztett no-till, nem meg a talaj nem megművelésével, és vagy min-till, tehát egy nagyon kevés talajművelése, nagyon sok nedvességet meg tudunk őrizni a talajba, mert sajnos ki kell mondani, hogy azok a technikák, amiket eddig használtunk, alapvetően nagyon szárítják a talajt. Természetesen eddig, amíg volt megfelelő mennyiségű csapadék, és a párolgás nem volt ilyen mértékű, ezek célra vezetőek voltak, azonban változik a világ, látjuk, és sajnos ennek a változásnak nem tudunk, ez túlmutat rajtunk, technológiaváltással tudunk rá reagálni, és én azt gondolom, hogy szükség is van erre, és örülök, hogy említetted, hogy ez már a városokban is terjedőben van, vagy sőt, említetted, hogy a Gamesz már Balassagyarmaton májusban a kaszálást azt mellőzni fogja.
0: Igen, igen, hát nagyon sok mindenki, ugye a minisztériumi felhívás volt, és akkor sokan igen, csatlakoztak hozzá, így van.
2: És ugyanez, tehát a gazdálkodásnál is nagyon sok olyan technika, technológia létezik, ahol minél több szármaradványt hagyunk a talajon, olyan takarónövényeket használunk a téli időszakban, amik a víz annak a kevés csapadéknak a megfelelő befogadását véghez viszik, és mondjuk a tavaszi időszakban ebbe a növény mulcsba vetnek akár a gazdálkodók, tehát léteznek ezek a technológiák. Nyilván egy ilyen technológiai átállás mind gépekben, mind gondolatban egyébként egy nagyon nagy lépés, de azt gondolom, hogy el kell indulnunk. És vannak egyébként a megyében jó példák, akik már elindultak ezen az úton.
0: De jó, ez jó hallani.
2: Hamar a részéről pedig igyekszük ezt a szemléletformálást nyitogatni és felhívni a figyelmet arra, hogy bizony az fog tudni a következőkben rentábilisan termelni, aki képes alkalmazkodni.
0: Balázs, kitartás nektek, jó? És akkor beszélünk, hogyha van valami újdonság vagy frissesség. Rendben?
2: Minden jót nektek, jól van, sok esetet a tálkodóknak.
0: Köszönjük, ezt kívánjuk, bizony, szia, köszönjük szépen.
1: Szia.
0: Akkor Kovács Kati dallal folytassuk, majd Sanyikám.
1: Igen, uram, add már az esőt.
0: Igen, na, jól van, hát szomorú, de ez a helyzet most kedves hallgatók, úgyhogy még azért ezt átbeszéljük, kitárgyaljuk.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
5: Két éven át tartó tárgyalások, szervezés és munkát követően elérték céljukat a hullókői szülők. Újra indul az általános iskola a településen szeptember elején, számolt be a Start menüben az egyik szülő. Menczel Dániel rádiónk reggeli műsorában elmondta, az intézmény a Varsányi Hunyadi Mátyás általános iskola leendő telephelye lesz, így az átjelentkezést, illetve a beiratkozást a Varsányi iskolában lehet megtenni. Hozzátette, a sikerükhöz nagyban hozzájárult a szülői közösség, akiket folyamatosan tájékoztattak, fórumokat szerveztek számukra. Ennek köszönhetően most már egy közösséget alkotnak, így az elsős gyerekek sem lesznek ismeretlenek egymásnak az első tanítási napon. A beszélgetésből kiderült, a szervezeti hátteret a tankerület, az oktatási alapot a NAT adja, de minél több elemet szeretnének beemelni a Gödi Búza szemiskolából, így egyfajta mintaiskolát szeretnének létrehozni. Vácváros levéltára a napokban szakmai elismerést vehetett át online publikációk kategóriában. A térképidő utazás nevű online adatbázis a második helyet érte el egy országos megmérettetésen. A nevezetes épületek és építmények interaktív katalógusa jelenleg 30 helyszínt tartalmaz. A keresés során az adott látványosság ismertetője mellett archív fotókkal, tervrajzokkal és egyéb levéltári dokumentumokkal teszik különlegesebbé az információkat. A levéltár vezetője a helyi televízió azt nyilatkozta, tovább folytatják a helyszínek bővítését, hogy ezáltal is közelebb kerüljenek a váciak a város történetéhez. Nagymaroson e hét pénteken, szombaton és vasárnap több rendezvény miatt is forgalomkorlátozásra és ideiglenes útzárra lehet majd számítani. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az első nagymarosi barbecue fesztivál mellett megrendezik a nagymarosi katolikus ifjúsági találkozót, valamint a hagyományos termelői piacra is várják az érdeklődőket. Emiatt holnaptól, vagyis május 14-től lezárják a főtér alsó szakaszát. A Molnár utca, valamint a Német utca célforgalomként csak lakcím kártyával lesz elérhető, míg a komphoz történő lehajtás kizárólag célforgalom számára lesz biztosított. Karikó Katalina Szegedi Tudományegyetem Nobel-díjas professzora örömmel vállalja, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter tanácsadójaként dolgozzon, tudatta az MTI-vel a Felsőoktatási Intézmény közkapcsolati igazgatósága. A közleményben idézték a biokémikust, aki úgy fogalmazott, ha az ismereteinek és tapasztalatának szól a felkérés, nem pedig a nevének, akkor elvállalja az egészségügyi tanácsadói feladatot, de csak fizetés nélkül. Karikó Katalin személye ellen tiltakozott a Mi Hazánk. Szabadi István országgyűlési képviselő közleményében úgy fogalmazott, a tudós a világszerte emberek millióit megbetegítő mRNA-s alapú vakcinák kifejlesztője. A politikus azt is kifogásolta, hogy miniszterjelölti meghallgatásán Hegedűs Zsolt azt jelezte, nem lépnek ki az ENSZ egészségügyi világszervezetéből. Szerinte ezzel egyértelművé vált, hogy a TISZA ugyanazon globalista célokat követi, mint az oltás terrorban élen járó Fidesz kormány. Montenegró megbízható NATO szövetséges, a béke és stabilitás támogatója a NATO számára nagy stratégiai jelentőséggel bíró Nyugat-Balkánon, mondta a katonai szövetség főtitkára, miután találkozott a montenegrói miniszterelnökkel. Mark Rutte arról beszélt, a Nyugat-Balkán stratégiai jelentőségű térség a NATO számára, a szövetség pedig támogatja a reform folyamatokat és a demokratikus intézmények erősítését. Hozzátette, a romló biztonsági környezet miatt a tagállamoknak növelniük kell védelmi kiadásaikat.
3: Időjárás.
5: Ma már a fátyol és gomoly felhők mellett hosszabb napos időszakokra számíthatunk, a szél még élénk, helyenként erős lehet. Balassagyarmat és Vác térségében a legmelegebb órákban 16-17 Celsius fok várható.
4: Közlekedés.
5: Trafipaxal találkozhatnak ma a sofőrök Dunakeszin a Fóti úton, Vácon a Kosdi úton és Nagymaroson a Millenniumi soron. Ne hajtsanak gyorsan.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: És most indítjuk a napot. Start menü.
6: Start menü.
7: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.

0: szomorú témáról beszélgettünk az előbb az Agrárkamara Nógrád vármegyei elnökével, Csáki Balázzsal, az asszályt illetően, hát igen, igen, nagyon szomorú és egyben félelmetes is azért egy kicsit,
1: az
0: nem?
1: Igen, és elgondolkodtató.
0: Mit érzel, mond?
1: Elgondolkodtató, és nyilván ugye ennek nagyon-nagyon sok hátrányát érezzük, sem a levegő minősége nem tud olyan lenni a termés, meg semmi, ha nincs csapadék a közérzetünkre, is nagy hatással van, meg a pénztárcánkra is, mert ugye azért a különböző kajákat, élelmiszereket beszerezni, hát jó milyen a zsebünkbe kell majd nyúlni, főleg gyümölcsök tekintetében a jövőre nézve. Nagyon-nagyon hamar elindult. Tehát azért mindig volt az a mondás, hogy májusi eső aranyat ér, ugye?
0: Igen.
1: Múlt héten nálunk itt valamennyi esőcske volt, mondtuk is itt Angyalkában, hogy májusi eső aranyat ér, de az, hogy áprilisban ne legyen csapadék, pedig én, ahogy Balázsnak is mondtam, meg voltam róla győződve, hogy az, hogy januárban volt hó, rendesen volt hó, 30 centi hó esett, tudod, pont meséltem, hogy ilyen wellnessen voltunk, és úgy féltünk is, hogy januárban, hogy ahogy jövünk majd haza, meg mit tudom én. És bőven volt utánpótlás, és azt hittem, hogy ez a csapadék nyilván majd beszivárog a talajba,
0: hát beívódik. Hogy kevésnek meg, tűnik.
1: És kevésnek. Döbbenetes ez.
0: Igen.
1: És tényleg ezek az intézkedésekre akkor nagy szükség van, mint az, amit így már beszéltünk is, ugye, hogy akkor most ne vágjuk, ne nyírjuk a füvet. Egy picit, tudom, hogy nehéz, meg nehéz megállni is, mert az ember azt szereti, ha szép...
0: Ha pacekra rend van, és milliméter... Igen.
1: Én is ilyen vagyok, hát nem tagadom. Ahol már látok egy picit kis jó, itt már elkezdett nőni, már mikor vágom a füvet, mikor veszem elő, tudod, a tilitollit.
0: Igen.
1: De tényleg most meg kell oldanunk valahogy, ki kell bírnunk, és
0: hát nem, meg ugye
1: az, imádkozzunk azért, hogy tényleg egy
0: jó, hát azért most, igen, de itt azért a fejben, hogy mondta a Balázs, és azért így helyre kell magad rakni, hogy akkor ez van. Tehát, hogy valahogy alkalmazkodni kell egyszerűen, mert föl gazdálkodóknak, de egyébként nekünk is, át meg embereknek, mert ez van. Gyerekek, ez dobja a gép, kész, ennyi. Tehát, hogy
1: itt tud szembe menni a természet.
0: Hogy itt valamit variálni kell majd, akár az életviteleddel, akár az otthoni dolgaiddal is, és mondom úgy, hogy ez most tényleg május idusa van nagyjából, tehát, hogy valamit muszáj lesz. És hát ugye nem foglalkozol vele, de aztán pedig hopp, ott vagyunk, hogy akkor téged is ez érint, úgyhogy lesz még ez a témánk szerintem itt a rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
3: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: Balassa gyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk. Szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciarteszko@freemail.hu e-mail címre várjuk.
5: A püspök falatom már egészen aranybarnára sült.
6: Jó húsban vagy, Csibém?
5: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
6: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
7: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony ára. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
8: Minden hónapban óriási akciók a

0: Erotika Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Reklámot hallottak.
2: 9 óra van.
1: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
3: Attól, hogy Balassagyarmat város önkormányzata is csatlakozott az aszályhelyzet miatt meghirdetett vágatlan május elnevezésű országos programhoz, a parlagfüvet és más invazív növényeket továbbra sem szabad meghagyni. Erről beszélt a Megafon reggeli műsorában a polgármester. Csak Gábor közölte, nem csak a GAMESZ munkatársait utasította arra, hogy az elsőkörös fűnyírást ne kövesse a következő, hanem a lakosokat is arra kéri, csatlakozzanak a felhíváshoz, és ahol tudják, hagyják meg a növényzetet. A város vezető hozzátette, bár némi eső esett az elmúlt két napban, az önkormányzat munkatársai fűnyírás helyett locsolással erősítik a zöld területeket. Roma példaképeket bemutató kiállítás nyílt a Nógrád vármegyei Hugyagon. A helyi jelenlétpont és a kamasztanoda egy olyan tárlatot szervezett, amely Botos Zoltán festőművész képein keresztül mutatja be a roma kultúra egyik szegmensét. Az új tárlattal kapcsolatban a kamasztanodában vendégként foglalkozást vezető Kékesi Alexandra a Megafonnak elárulta. Az ország különböző pontjain sokszor találkozik roma gyerekekkel, és mindenhol az alapvető probléma szerinte az, hogy nincsenek tisztában a fiatalok se saját identitásukkal, se származásukkal. Ezen segítenek az ilyen kiállítások. Nagymaroson e hét pénteken, szombaton és vasárnap több rendezvény miatt is forgalomkorlátozásra és ideiglenes útzárra lehet majd számítani. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az első nagymarosi barbecue fesztivál mellett megrendezik a nagymarosi katolikus ifjúsági találkozót, valamint a hagyományos termelői piacra is várják az érdeklődőket. Emiatt holnaptól, vagyis május 14-től lezárják a főtér alsó szakaszát. A Molnár utca, valamint a Német utca célforgalomként csak lakcím kártyával lesz elérhető, míg a komphoz történő lehajtás kizárólag célforgalom számára lesz biztosított. Letette az esküt a Tisza kormány 16 minisztere tegnap az országgyűlésben. A parlamenti ülésen Magyar Péter miniszterelnök mutatta be a tárcavezetőket, akik ezt követően ünnepélyes keretek között a történelmi zászlók előtt tettek esküt, majd aláírták az esküokmányokat. A miniszterjelöltöket hétfőn és kedden délelőtt hallgatták meg a feladott körük szerinti hatáskörrel rendelkező parlamenti bizottságok, amelyek mind a 16 jelölt kinevezését támogatták. A minisztereket tegnap kora délután az államfő nevezte ki a kormányfő javaslatára. Forsthoffer Ágnes házelnök az ülésen bejelentette, hogy az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével Magyarország kormánya megalakult.
4: Időjárás.
3: Ma már a fátyol és gomoly felhők mellett hosszabb napos időszakokra számíthatunk, a szél még élénk, helyenként erős lehet. Balassagyarmat és Vác térségében a legmelegebb órákban 16-17 Celsius fok várható.
5: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
6: nyekiautohaz.hu.
1: Közlekedés.
3: Trafipaxsal találkozhatnak ma a sofőrök Dunakeszin a Fóti úton, Vácon a Kozsdi úton és Nagymaroson a Millenniumi soron. Ne hajtsanak gyorsan!
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Műsorszám termék megjelenítés tartalma.
1: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
4: Megafon.
6: Nagyot szól.
7: 9 óra múlt, 3 perccel ezek voltak a hírek. Jó rádiózást, jó utat, jó munkát kívánunk mindenkinek. Karvas Anyu közben keresi az üzenetét már, de még lesz idő megtalálni Sanyikán, mert Varga Bíró Tamás jön. De megvan? Megtaláltam?
8: Meg. Picit arrább toltam itt a papíromat, de hál' Istennek megvan. De én szeretek mindig előre felkészülni időben, előtte itt a megaslágerek alatt át szoktam olvasni, de mondjuk még nem olvastam el, nem is fogom. Jönnek megaslágerek, Varga Bíró Tamás, az egyetlen és utánozhatatlan, úgyhogy várjuk őt nagyon, hamarosan érkezik is.
7: Így van. Jó, oké, már is jön.

0: Klasszikolunk, kedves hallgatók, jó rádiózást mindenkinek, Varga Bíró Tamás itt van.
1: Hello, Tamás.
2: Üdén, frissen, fiatalon.
0: Igen.
2: Jó reggelt neked és a kedves rádióhallgatóknak is.
1: Hoztam én dolgokat, csak az a baj, hogy már megint nézem 628-szorra a The Walking Dead-et.
0: Igen.
1: És anélkül, hogy spoilereznék, elmondom, hogy miről szól, jó?
0: Jó.
1: Nem tudom, hogy ez micsoda, hogy van egy csipet csapat, és akkor mennek, mert hogy ők még élnek, de a halottak meg már feltámadnak. Hmm. És akkor
0: klasszik vámpír.
1: Ez egy klasszik vámpír, igen.
0: Zombi
1: meg is magyarázzák, meg is, és ebben én nem értettem valamit, de nem azt nem értettem meg, hogy ahogy a 19-es tesztalanyon elmagyarázta a víruskutató, hogy igen, és akkor látjátok, igen, itt a szinopszisok itt mennek jobbra-balra, és látjátok, egyszer csak minden sötét a koponyában. És nézzétek, 2 óra, 4 perc, 7 másodperc után megjelenik az agytörzsben egy ilyen kis piros vibrálás is, hogy az ott bekapcsol, és feléled a hiszé. Tehát nem azt nem érted, már ezt se érted.
0: Uh-huh.
1: Tehát, hogy feléled a halott, és elkezd enni. De hát nincs emésztőrendszer. Nincsen.
0: És igen, vannak vicces, ebben anomáliák, igen.
1: Igen. És ami a vicces, hogy az egyiknek például levágták a fejét.
0: És
1: a fej, nem, a fej elkezdett volna így harapni.
0: Uh-huh.
1: Tehát, hogy az hogy? Az
0: hát
1: mit?
0: Az zombi, sorozat,
1: de nem érdekel. De
0: már.
1: Amit nem értek, megmondom. Elmennek egy kutatóállomáshoz, mert csak egy kutató él, aki egyébként a 19-es tesztalajnról is beszél neki, akiről kiderül, hogy hát a felesége ő nagysága volt, akit hát ugye a kísérlet után hát sajnos homlokon lőtt, mert ugye így kezd semlegesíteni a élő halottakat, hanem ugye elmennek ebbe az intézmény, és akkor azt mondja nekik a kutató, hogy majd a melegvízzel spóroljatok, és melegvíz, zuhany, úr, Isten, hogy mióta nem volt már részünk ebben. És én ezt nem értem, hogy nincs ezeknek tűz, nincs ezeknek egy valami edény, amiben vizet forraljanak, nincs műanyag tartály, amit föltegyenek egy fára.
0: Jó, mint a régi,
1: egy
0: jó
1: sővel.
0: Kertizuhany.
1: Amin egy zuhanyrózsa, a világ összezuhanyrózsája az övék, hiszen a házak ma már nem laknak emberek, érted? Bemész, leveszed. Tehát mi a katonaság alatt a hadgyakorlaton megoldottuk, hogy meleg vízbe zuhanyoztunk. Ők amerikai túlélők, érted, ezek nem élnék túl.
0: És ezen pörögtél most
1: ezen voltam felháborodva, és még vagyok is a mai napig.
0: Jól van.
1: Na, és amin még fel vagyok háborodva, amit India csinál. India termeli a világon a legtöbb mangót.
0: Uh-huh.
1: De az egészet megeszi.
0: Ennyire bírják a mangót?
1: Igen, és kevesebb, mint 1%-át exportálja. Érted? Ott a sok mangó, hát világi finom a mangó, nem? Tehát, és ezek megeszik. Érted?
0: Előlünk.
1: Előlünk eszik meg. Igen. A cserhát surányiak előtt, az ősagárdiak előtt, a váciak elől megeszik az indiaiak a mangót.
0: Aki?
1: Reméljük, hogy az új kormány majd ebben is valahogy intézkedik.
0: Mangóháború!
1: Felveszi majd az Indiával a kapcsolatot, hogy nem tudom. Annyira ritka a mangó export, de annyira durván ritka Indiában, hogy Bush elnök szó szerint 2006-ban egy olyan szerződést írt alá, amiben többek között záradékként a mangó export növelése is benne volt, cserébe a modern indiai nukleáris technológia fejlesztéséért.
0: Ez jó.
1: Ne viszed el. Tehát, hogy,
0: de egyébként így kell csinálni. Tehát,
1: ha
0: hogy...
1: adjok nekünk mangót, mi adunk nektek atomot. Nem úgy, mint Japánnak.
0: Ezt így kell csinálni, te belegondolsz.
1: Egy
0: magyar csirkét. Magyar malacot, magyar bárát.
1: Pontosan.
0: Ennyi is. Annyi. Ez tök
1: magyar
0: jó.
1: Gyomorban magyar húst. Igen, és magyar zöldséget, és magyar
0: ételt. Dumálunk évek óta, hogy ez mindig nem működik nálunk.
1: Tehát az van, ezt van, mondtuk, talán nem régen beszéltünk arról, hogy minden ilyen nagy áruház, ami mondjuk zöldséget, vagy húst, vagy ilyesmit forgalmaz, elméletileg aláír egy olyan szerződést, amikor Magyarországra jön üzletet nyitni, hogy egy 40 kilométer, azt hiszem talán 40 kilométeres sugarú körben, ami megterem, és az ő árukészletének alapja, azt onnan szerzi be, tehát a rövid ellátási lánc. És nem úgy, hogy 2 forintért kilóját azt veszi a termelő, és akkor majd 100ért adja, hanem rendesen árérték arányosan, hiszen a rövid ellátási láncnak az a lényege, hogy nem kerülnek rá plusz költségek, mert nincs szállítás.
0: Hát nem
1: tudom. Ami megdrágítja
0: tehát
1: az
0: tehát mondjuk sejt a Kóvári úti, se a, ott a Mixert, vagy a Árpád útiban.
1: Nem nincsenek, találtam mondjuk, nem
0: Cserhád surány, vagy alapít tök
1: abszolút, magot. Nincsenek ilyenek, nincsenek, nem kell ez nekünk. Nem kell ez nekünk.
0: Semmi.
1: Bezzeg, hogyha a nagy kormányos lenne itt hatalmon. A ocetunk.
0: Nagy kormányos, az neki a beceneve?
1: Ez volt neki a beceneve, hogy a nagy kormányos, mert a kommunizmus hajóját ő kormányozta Kína szerte. És hát érdekes ember volt, mondok egy pár dolgot, ami így jellemzi őt. Azt mondta például, és így, mint a királyok, tehát hogyha amit Mao elvtárs csinált, azt csinálták a többiek is. Ugye volt a kis vörös könyve, az kötelező volt. Uh-huh. Az mindenkinél ott a szivácskéje fölött, a zubbony zsebbe, ugye Mao elvtárs zubbonyt ordott, tehát mindenki zubbonyt ordott, és ott fönt volt neki a piros könyve, a Mao kis piros könyve. Igen, igen, igen. Hogy ezt mondta például Mao, a fürdés időpocsékolás. Ezt mondta Mao elvtárs. Forró törölközővel tisztálkodott ő. Tehát nem arról volt szó, hogy Mao elvtárs büdös volt. Nem volt büdös. Mert a forró törölközővel levitte a szennyet. Na most fogmosás helye... lehet, hogy egy kicsit tényleg büdös volt. Fogmosás helyett kínai teával öblögetett. Ugye? De az a te a kínai volt. Érted? Tehát azt mondta, hogy kínai fogra, kínai tea.
0: Igen.
1: És ezzel öblögetett.
0: Igen.
1: Volt néhány káros szenvedélye, de ezeket ő nem káros szenvedélyként fogta fel. Például azt mondta, hogy a dohányzás tulajdonképpen csak egy mély légző gyakorlat. Ezt mondta.
0: Jó.
1: Gyerekek, ne dohányozzatok. Tehát ezt mondta, hogy gyakorlatilag akkor ez olyan, mint a jóga. Uh-huh. És azt vágod egyébként, hogy a akupunktúra meg a, ezek akkor születtek.
0: Mikor azt nem
1: vágod?
0: Nem.
1: Nem. Megvoltak ezek már romjaiban, megvoltak itt-ottam-ott Kína szerte. Hú, most nagyon sok hallgatót elvesztek ezzel, de az a lényeg, hogy nem volt egy egységes tana, mert igazából annyira nagyon nem jó. Ezt onnan tudjuk, hogy annyira nagyon nem jó, mert különböző kísérletekkel bizonyították, hogy hát nem jó, sajnálom tényleg, aki ebbe hisz. Az a lényeg, hogy a hagyományos kínai orvoslás, mint olyan, nincs. Uh-huh. Nem létezik. Ez Mao elvtárs parancsára gyúrták össze a különböző kínai tartományok ilyen sufni tuningizéből, tudod, hogy mit tudom én. Volt olyan, az egyik osztálytársam, vagy hát igen, osztálytársam volt még általános iskolában, aztán átment a Ferences gimnáziumba, Esztergomba, és akkor mondta, hogy ott az István atya, az például mindent fokhagymával oldott meg. Tehát volt egy csípése a gyereknek, fokhagymát dörzsöd rá. Volt egy gombás kiütése, fokhagymát dörzsöd rá. Volt a orrocskájába meg volt fázva, folyt az orra, fokhagymát dugott bele. Füle fájt, fokhagymát dugott bele. Így járt szegény István, hogy a pórul, mert az egyik gyereknek olyan mélyen benyomta, hogy az orvos szedte ki a kis fokhagyma gereztet. Igen. És de hogy miért csinálta ezt Mao elvtárs? Hát azért csinálta ezt Mao elvtárs, mert Kínában egész egyszerűen nem volt elég orvos. Ugye jó előrelátással ezeket megölette. Mert hát az orvosok, azok hát felvilágosult emberek voltak, Istenem. Humanisták, liberálisok, stb. Ma Eftes megölette az orvosoknak több mint a 95%-át, nem volt elég orvos, baj meg volt elég, ezért csinálta ezt, hogy ezért. És ő csinál, viszont feminista volt. Uh-huh. Azt mondta, hogy a nők tartják a fél eget. Egyenlő oktatást, egyenlő jogokat biztosított nekik, többek között szavazati jogot is, valamint egyenlő fizetést, és ami nagyon ritka volt, még itt nyugaton is, hogy örökösödési jogot. Hmm. Volt nyugaton egy csomó ideig a nők nem örökölhettek a férjüket.
3: Meg hát Svájc, ugye?
1: Hát Svájc. Ugye a szavazati jog.
3: Hányszor előjön.
1: 72, ugye? Igen. 72. Hát jó, így van. A nagy kormányossal fejezzük be ezt a adást. Kívánom mindenkinek, hogy gyönyörűen evezzen Nógrád vármegye boldogság tengerében.
3: Amen. És persze ne felejtsük el a 91.9 hallgatóit is. Mehetünk a Dunára is, ha már itt
1: biztos. Tiszára is mehetünk, csak az arrébb van.
3: Na, holnap akkor folytatjuk.
1: Alig várom, szia.
4: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
5: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Molnár Róbert.
7: Hírek.
6: Attól, hogy Balassagyarmatváros önkormányzata is csatlakozott az aszályhelyzet miatt meghirdetett vágatlan május elnevezésű országos programhoz, a parlagfüvet és más invazív növényeket továbbra sem szabad meghagyni. Erről beszélte meg a Forr reggeli műsorában a polgármester. Csa Gábor közölte, nem csak a GAMESZ munkatársait utasította arra, hogy az elsőkörös fűnyírást ne kövesse a következő, hanem a lakosokat is arra kéri, csatlakozzanak a felhíváshoz, és ahol tudják, hagyják meg a növényzetet. A város vezető hozzátette, bár némi eső esett az elmúlt két napban, az önkormányzat munkatársai fűnyírás helyett locsolással erősítik a zöld területeket. Roma példaképeket bemutató kiállítás nyílt a Nógrád vármegyei Hugyagon. A helyi jelenlétpont és a Kamasz tanoda egy olyan tárlatot szervezett, amely Botos Zoltán festőművész képein keresztül mutatja be a roma kultúra egyik szegmensét. Az új tárlattal kapcsolatban a Kamasz tanodában vendégként foglalkozást vezető Kékesi Alexandra a Megafonnak elárulta. Az ország különböző pontjain sokszor találkozik roma gyerekekkel, és mindenhol az alapvető probléma szerinte az, hogy nincsenek tisztában a fiatalok se saját identitásukkal, se származásukkal. Ezen segítenek az ilyen kiállítások. Nagyvároson e hét pénteken, szombaton és vasárnap több rendezvény miatt is forgalomkorlátozásra és ideiglenes útzárra lehet majd számítani. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az első nagymarosi barbecue fesztivál mellett megrendezik a nagymarosi katolikus ifjúsági találkozót, valamint a hagyományos termelői piacra is várják az érdeklődőket. Emiatt holnaptól, vagyis május 14-től lezárják a főtér alsó szakaszát. A Molnár utca, valamint a Németh utca célforgalomként csak lakcím kártyával lesz elérhető, míg a komphoz történő lehajtás kizárólag célforgalom számára lesz biztosított. Letette az esküt a Tisza kormány 16 minisztere tegnap az országgyűlésben. A parlamenti ülésen Magyar Péter miniszterelnök mutatta be a tárcavezetőket, akik ezt követően ünnepélyes keretek között a történelmi zászlók előtt tettek esküt, majd aláírták az esküokmányokat. A miniszterjelöltöket hétfőn és kedden délelőtt hallgatták meg a feladat körük szerinti hatáskörrel rendelkező parlamenti bizottságok, amelyek mind a 16 jelölt kinevezését támogatták. A minisztereket tegnap kora délután az államfő nevezte ki a kormányfő javaslatára. Forsthoffer Ágnes házelnök az ülésen bejelentette, hogy az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével Magyarország kormánya megalakult.
5: Időjárás.
6: Ma már a fátyol és gomoly felhők mellett hosszabb napos időszakokra számíthatunk, a szél még élénk, helyenként erős lehet. Balassagyarmat és Vác térségében a legmelegebb órákban 16-17 Celsius fok várható.
5: Közlekedés.
6: Trafipaxsal találkozhatnak ma a sofőrök Dunakeszin a Fóti úton, Vácon a Kosdi úton és Nagymaroson a Millenniumi soron. Ne hajtsanak gyorsan!
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most indítjuk a napot. Start menü.
5: Start menü.
8: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
4: Megafon.
5: Na.

0: Passiánsz. Passiánsz.
1: Itt a vége mára, a 2004-es 175. startmenü volt ez, úgyhogy köszi. Egyébként itt én vagyunk 10 évesek, Sanyuka, pont a múltkor.
2: Én tudom.
1: Pont a múltkor jött ez így szóba, hogy mondom, wow! Mármint úgy, hogy a második indítás, ugye, mert hogy ez 16...
2: November.
1: Igen, de ugye 12-ben már itt voltunk. Igen.
2: November 16-án indult el délután 16 órakor a Megafon, akkor még csak a 95.7-es frekvencián, ugye, aztán megafonfm.hu, és akkor nem is tudom, hogy 3 éve indult el a Dunakanyar térségében, a 91.9-en is hallhatóak vagyunk, hál' Istennek, úgyhogy bővült a frekvencia, remélem, hogy egyre többen vagyunk, és remélem, hogy szóltok mindenkinek, hogy hallgasson bennünket. De most az üzenetemet hallhatjátok, az igazság szeretet nélkül elviselhetetlen. Úgy egyszerű.
1: Igen, nem tudom, nem biztos. Vitaindító kérdés ez, Sanyika.
2: Lehet.
1: Majd egyszer átbeszéljük. Na jó, van.
2: Megyünk,
1: egy nagy taps mindenkinek, és akkor találkozunk reggel. Sziasztok.
2: Köszönjük a figyelmet, sziasztok.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
4: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
0: Reklám. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
5: Reklámot hallottak.
4: 10 óra van.
5: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
6: Két éven át tartó tárgyalások, szervezés és munkát követően elérték céljukat a hollókői szülők. Újraindul az általános iskola a településen szeptember elején, számolt be a start menüben az egyik szülő. Menczel Dániel rádiónk reggeli műsorában elmondta, az intézmény a Varsányi Hunyadi Mátyás általános iskola leendő telephelye lesz, így az átjelentkezést, illetve a beiratkozást a Varsányi iskolában lehet megtenni. Hozzátette, a sikerükhöz nagyban hozzájárult a szülői közösség, akiket folyamatosan tájékoztattak, fórumokat szerveztek számukra. Ennek köszönhetően most már egy közösséget alkotnak, így az elsős gyerekek sem lesznek ismeretlenek egymásnak az első tanítási napon. A beszélgetésből kiderült, a szervezeti hátteret a tankerület, az oktatási alapot a NAT adja, de minél több elemet szeretnének beemelni a Gödi Búza szemiskolából, így egyfajta mintaiskolát szeretnének létrehozni. Vácváros levéltára a napokban szakmai elismerést vehetett át online publikációk kategóriában. A térkép időutazás nevű online adatbázis a második helyet érte el egy országos megmérettetésen. A nevezetes épületek és építmények interaktív katalógusa jelenleg 30 helyszínt tartalmaz. A keresés során az adott látványosság ismertetője mellett archív fotókkal, tervrajzokkal és egyéb levéltári dokumentumokkal teszik különlegesebbé az információkat. A levéltár vezetője a helyi televízió azt nyilatkozta, tovább folytatják a helyszínek bővítését, hogy ezáltal is közelebb kerüljenek a váciak a város történetéhez. Nagymaroson e hét pénteken, szombaton és vasárnap több rendezvény miatt is forgalomkorlátozásra és ideiglenes útzárra lehet majd számítani. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az első nagymarosi barbecue fesztivál mellett megrendezik a nagymarosi katolikus ifjúsági találkozót, valamint a hagyományos termelői piacra is várják az érdeklődőket. Emiatt holnaptól, vagyis május 14-től lezárják a főtér alsó szakaszát. A Molnár utca, valamint a Német utca célforgalomként csak lakcímkártyával lesz elérhető, míg a komphoz történő lehajtás kizárólag célforgalom számára lesz biztosított. Karikó Katalin a Szegedi Tudományegyetem Nobel-díjas professzora örömmel vállalja, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter tanácsadójaként dolgozzon, tudatta az MTI-vel a Felsőoktatási Intézmény közkapcsolati igazgatósága. A közleményben idézték a biokémikust, aki úgy fogalmazott, ha az ismereteinek és tapasztalatának szól a felkérés, nem pedig a nevének, akkor elvállalja az egészségügyi tanácsadói feladatot, de csak fizetés nélkül. Karikó Katalin személye ellen tiltakozott a Mi Hazánk. Szabad István országgyűlési képviselő közleményében úgy fogalmazott, a tudós a világszerte emberek millióit megbetegítő mRNA-s alapú vakcinák kifejlesztője. A politikus azt is kifogásolta, hogy miniszterjelölti meghallgatásán Hegedűs Zsolt azt jelezte, nem lépnek ki az ENSZ egészségügyi világszervezetéből. Szerinte ezzel egyértelművé vált, hogy a TISZA ugyanazon globalista célokat követi, mint az oltás terrorban élen járó Fidesz kormány. Montenegró megbízható NATO szövetséges, a béke és stabilitás támogatója a NATO számára nagy stratégiai jelentőséggel bíró Nyugat-Balkánon, mondta a katonai szövetség főtitkára, miután találkozott a montenegrói miniszterelnökkel. Mark Rutte arról beszélt, a Nyugat-Balkán stratégiai jelentőségű térség a NATO számára, a szövetség pedig támogatja a reform folyamatokat és a demokratikus intézmények erősítését. Hozzátette, a romló biztonsági környezet miatt a tagállamoknak növelniük kell védelmi kiadásaikat.
7: Melegben hideg, hidegben meleg.
8: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
7: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
6: Ma már a fátyol és gomoly felhők mellett hosszabb napos időszakokra számíthatunk, a szél még élénk, helyenként erős lehet. Balassagyarmat és Vác térségében a legmelegebb órákban 16-17 Celsius fok várható.
7: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
8: Nyékiautóház.hu.
3: Közlekedés.
6: Trafipaxra találkozhatnak ma a sofőrök Dunakeszin a Fóti úton, Vácon a Kosdi úton és Nagymaroson a Millenniumi soron. Ne hajtsanak gyorsan!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Műsorszám termék megjelenítés tartalma.
7: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
3: Megafon.
8: Nagyot szól.
9: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban. A startmenü után kezdődik a kirakat velem Rédei Renivel. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek. Már is pörögnek a megaslágerek. Hamarosan érkezik Mabel, Jack Jones és Galantis. Közös slágere a Good Luck. Előtte Jetlag és March zenél jön az Égen át című slágerük. A mai napot pedig Rightonnel, Oliver Heldenszel és Vulával kezdjük. Már is jön a Turn Me On itt a Megafonban.

Receptrovat a kirakatban cukormentes, zappelyhes süti, egyszerűen és gyorsan el lehet készíteni, nézzük a hozzávalókat. 2 darab érett banán, 2 csésze zappehely, 1 teáskanál fahéj, 1 teáskanál vanília kivonat, 1/2 csésze apróra vágott dió vagy mogyoró, 1/4 csésze cukormentes étcsoki darabok vagy asszalt gyümölcs. Melegítsük elő a sütőt 180 fokra, a banánokat villával kell pépesíteni egy távon, adjuk hozzá a zappelyhet, a fahéjat és a vaníliát, összekeverjük. Érdemes diót is, csoki darabokat vagy asszalt gyümölcsöt beletenni. Ezek után kanalazzunk kis halmokat a sütőpapírral bélelt tepsire, lapítsuk le őket kekszformára, illetve süssük körülbelül 15 percig, amíg a széle enyhén aranybarna lesz. Hagyjuk kihűlni, hűlés közben is kicsit megkeményedik. Ha pedig krémesebben szeretik a kekszet, akkor érdemes beletenni egy kis joghurtot, vagy mogyoróvajat a tésztába. Ez volt a cukormentes, zappelyhes süti receptje.

Megafon nagyot szól, a következő Megasláger a mai ünnepelteknek szól, a szervácoknak, az imoláknak, a gerdáknak és mindazoknak, akik a mai napon születtek. A szervác a latin servatius név rövidülése, jelentése a megmentett. Újabb keletű magyar névalkotás az imola, eredete egy növény nemzetség. A gerda két germán eredetű név egybeesése, jelentése ág, vesző, karcsú, illetve védőkerítés. Kedves ünnepeltek, sok boldogságot kívánok Önöknek!

0: Ha nincs kedvük főzni, akkor érdemes ellátogatni Balassagyarmatra. A Schweik vendéglőben menü ajánlóval folytatjuk a kirakatot. A mai ebéd a Schweik vendéglőben palócgulyás, csontleves, mákos nudli szilvalekvárral, holstein szelet burgonyapürével és savanyúsággal. De akár ellátogathatnak Leszenyére is, Szlovákiába, a Hubert panzióba. A mai ajánlatuk karfiolleves, sertéshúsleves, csirkemell paplan alatt, rizssel, burgonyapénzecskével, salátával, sült sertéshús knédlivel és párolt káposztával, diós töltelékes nudli, rántott sajt hasábbal tartárral, rántott sertéskaraj sült burgonyával és salátával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!
1: Hoppá! Szevasztok, hey!
2: Na ne! Nem igaz?
1: De igaz!

0: hírakat, a műsor, amiben minden benne van, hamarosan folytatjuk. Most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám. Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Építkezik! Felújít! Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási, az ára elképesztőek.
5: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól.
6: Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
4: Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell.
3: Reklámot hallottak.
0: 11 óra van.
3: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
7: Karikó Katalin, a Szegedi Tudományegyetem Nobel-díjas professzora örömmel vállalja, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter tanácsadójaként dolgozzon, tudatta az MTI-vel a Felsőoktatási Intézmény közkapcsolati igazgatósága. A közleményben idézték a biokémikust, aki úgy fogalmazott, ha az ismereteinek és tapasztalatának szól a felkérés, nem pedig a nevének, akkor elvállalja az egészségügyi tanácsadói feladatot, de csak fizetés nélkül. Karikó Katalin személye ellen tiltakozott a Mi Hazánk. Szabad István országgyűlési képviselő közleményében úgy fogalmazott, a tudós a világszerte emberek millióit megbetegítő mRNA-s alapú vakcinák kifejlesztője. A politikus azt is kifogásolta, hogy miniszterjelölti meghallgatásán Hegedűs Zsolt azt jelezte, nem lépnek ki az ENSZ egészségügyi világszervezetéből. Szerinte ezzel egyértelművé vált, hogy a TISZA ugyanazon globalista célokat követi, mint az oltás terrorban élen járó Fidesz kormány. Az adóhatósághoz eddig beérkezett személyi jövedelemadó bevallásokban a leggyakoribb hibák a gyermekek után járó kedvezményeknél merülnek fel. Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Azt írták, gyakori probléma, hogy a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét olyanok is igénylik, akik bár négy vagy több gyermeket nevelnek, de nem vér szerinti és nem örökbefogadó édesanyaként teszik meg ezt. Jelezték, a három gyermeket nevelő anyáknak arra kell figyelniük, hogy csak a 2025. szeptember 30-a után megszerzett jövedelmükből, illetve a 2025. szeptember 30-a után elszámolt munkabérükből érvényesíthetik a három gyermeket nevelő anyák kedvezményét. Szlovákiában nem került a Nyitra megyei önkormányzat képviselőtestülete elé orosz őrs ügye. A mentelmi bizottság legutóbbi ülésén további jogi dokumentumok bekéréséről döntöttek, írja a felvidék.ma hírportál. A Magyar Szövetség politikusa szerint az ellene indított eljárás koncepciós jellegű, és valójában a felvidék szó történeti használatát próbálja politikai gyanútárgyává tenni. Orosz őrs visszautasította a település nevek magyar használata miatt megfogalmazott kifogásokat is, és abszurdnak nevezte azt a felvetést, hogy a könyv körüli aktivitás politikai vagy anyagi előnyszerzést jelenthetett volna számára. Különleges ingatlant árul egy skót házas pár, vette észre az Index. Richard Stein és Sally Lowell saját skóciai szigetükön éltek az elmúlt 9 évben, most pedig úgy döntöttek, megválnak tőle, amelyet 1.250.000 fontért kínálnak eladásra. A festői kis sziget közel 10 hektáros területével igazi elvonulást kínál a világ zajától. Bár az ingatlan mindössze 300 méterre fekszik egy falutól, a szárazföldre csak hajóval lehet átjutni. Ez azt jelenti, hogy ha például elfogy a tej, bizony csónakba kell pattanni.
2: Időjárás.
7: Ma már a fátyol és gomoly felhők mellett hosszabb napos időszakokra számíthatunk, a szél még élénk, helyenként erős lehet. Balassagyarmat és Vác térségében a legmelegebb órákban 16-17 Celsius fok várható.
4: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út- és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
3: Közlekedés.
7: Trafipaxszal találkozhatnak ma a sofőrök Dunakeszin a Fóti úton, Vácon a Kozsdi úton és Nagymaroson a Millenniumi soron. Ne hajtsanak gyorsan!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
2: Megafon.
4: Nagyot szól.
0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat programajánlóval folytatjuk. Ha egy igazi palóc hangulatú falunapi programra vágynak zenével, finom falatokkal és egésznapos kikapcsolódással, akkor május 24-én érdemes Patak felé venni az irányt, ugyanis a sportpályán rendezik meg a falunapi Pampuska Fesztivált. A rendezvény már évek óta a környék egyik kedvelt közösségi eseménye, ahol a hagyományőrzés és a szórakozás kéz a kézben jár. A nap középpontjában természetesen a pampuska áll, amely a palócvidék egyik legismertebb és legkedveltebb finomsága, de a szervezők idén is bőséges programkínálattal készülnek. A délután polgármesteri köszöntővel indul, majd színpadra lép a Szandai Kövi Rózsa dalkör, a Cserbókák Cserháthalápról, valamint a Pataki Szenyor Tánccsoport is. Fellépnek a helyi óvodások és iskolások. Érkezik az Alma együttes a gyerekek nagy örömére, de koncertet ad Pifu, Vigyinszki Máté és a Cappuccino együttes is. Az est sztár vendége Doldi lesz, aki várhatóan a legismertebb slágereivel gondoskodik majd a jó hangulatról. A program a DJ Szilveszter zárja zenés esttel. A színpadi műsorok mellett egész nap kísérő programok is várják a látogatókat, lesz csillámtetoválás, henna és hajfonás is. Így a kisebbek és a nagyobbak egyaránt találnak majd kedvükre való elfoglaltságot. A falunapi Pampuska Fesztivál tehát remek lehetőséget kínál egy közös családi vagy baráti kikapcsolódásra. A helyszín Patak sportpályája, az időpont pedig május 24-e vasárnap.

Mit üzennek már a csillagok? Jön a horoszkóp rovat a kirakatban. A mai napon új lendületet érezhet magában a kos, érdemes most bátran belekezdenie olyan dolgokba, amelyeket eddig halogatott. Kedves Bika, most különösen fontos lesz a nyugalom és a stabilitás. Anyagi ügyekben kedvező fordulat várható. Ami az ikreket illeti, mozgalmas napok elé néz, sok beszélgetés, új információ és érdekes lehetőség találhatja meg. A rák érzelmei most erősebben befolyásolhatják a döntéseit, hallgasson a megérzéseire, mert azok jó irányba vezethetik. Kedves oroszlán, most könnyen a figyelem középpontjába kerülhet, kreativitása és magabiztossága másokra is inspirálóan hat. Ami a szüzet illeti, érdemes egy kicsit lassítania és rendszereznie a gondolatait, a túl sok elvárás ugyanis feszültséget okozhat. Hogyha teret ad a pihenésnek, akkor sokkal tisztábban láthatja a következő lépéseit. Hamarosan folytatjuk a mérleg horoszkópjával, de előtte zenélünk.

A megos slágerek között már is kiderül, hogy milyen nap vár a mérlegre, folytatjuk tovább a horoszkóp rovatot a kirakatban. Kellemes időszak következik, az emberi kapcsolatok terén egy fontos beszélgetés közelebb hozhat önhöz valakit. Kedves Skorpió, erős belső energiákat érezhet magában, most különösen jó időszak lehet arra, hogy lezárjon egy régi ügyet. Kedves nyilas, változásra és új élményekre vágyhat, egy utazás, egy új terv vagy egy spontán döntés sok örömöt hozhat önnek. Ami a bakot illeti, most a kitartása és a türelme hozhat eredményt, bár lassabban haladhatnak a dolgok, hosszú távon stabil alapokat építhet. A vízöntőt inspiráló gondolatok és váratlan ötletek találhatják meg, most különösen fontos lehet, hogy kövesse saját útját. Végül pedig a halaknak érdemes most odafigyelni a belső egyensúlyára, és arra, hogy milyen emberekkel veszi körül magát. Egy kellemes meglepetés felvidíthatja a nap végén. Ez volt a horoszkóp rovat, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek.

Ha nincs kedvük főzni, akkor érdemes ellátogatni Balassa gyarmatra, a Svejk vendéglőben menüajánlóval folytatjuk a kirakatot. A mai ebéd a Svejk vendéglőben palócgulyás, csontleves, mákos nudli szilvalekvárral, holstein szelet burgonyapürével és savanyúsággal, de akár ellátogathatnak Leszenyére is, Szlovákiába, a Hubert panzióba. A mai ajánlatuk karfiolleves, sertéshúsleves, csirkemell paplan alatt, rizssel, burgonyapénzecskével, salátával, sült sertéshús knédlivel és párolt káposztával, diós töltelékes nudli, rántott sajt hasábbal tartárral, rántott sertéskaraj sült burgonyával és salátával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
2: Reklám.
1: Reklám.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
1: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
5: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
1: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
5: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
1: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
5: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
1: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
5: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
1: Megéri hozzánk jönni.
0: Megéri hozzánk jönni.
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Már a születésedkor tudtam, hogy te más vagy. És ez rendben is van. Hagyd hát ragyogni a fényedet.
8: Tudja, mit akarok?
9: Hogy a legnagyobb sztár legyen.
8: Te vagy minden idők legjobbja.
5: Michael. A mozikban.
2: Reklámot hallottak.
1: Bél van.
2: Itt a Megafon.
10: A Megafon hírei következnek 2026. május 13-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
10: Attól, hogy Balassagyarmat város önkormányzata is csatlakozott az aszályhelyzet miatt meghirdetett vágatlan május elnevezésű országos programhoz, a parlagfüvet és más invazív növényeket továbbra sem szabad meghagyni. Erről beszélt a Megafon reggeli műsorában a polgármester. Csa Gábor közölte, nem csak a GAMESZ munkatársait utasította arra, hogy az elsőkörös fűnyírást ne kövesse a következő, hanem a lakosokat is arra kéri, csatlakozzanak a felhíváshoz, és ahol tudják, hagyják meg a növényzetet. A város vezető hozzátette, bár némi eső esett az elmúlt két napban, az önkormányzat munkatársai fűnyírás helyett locsolással erősítik a zöld területeket. Csa Gábort, Balassagyarmat polgármesterét hallják.
11: Megkértük a városi polgárokat is, meg nyilván vállalkozókkal is kapcsolatban vagyunk, külterületek, nagyobb területek kezelésében. Egyetlen egy oka van ennek most egyébként, mert nyilván amikor nincs ilyen helyzet, akkor ekkora szükség erre nincsen, és mi azért nem szoktunk tarvágásokat csinálni, már csak azért sem, mert azért ezeknek komoly költsége van. Az aszályhelyzet, tehát az áprilisi esőzések katasztrofálisak voltak, tehát nagyon kevés csapadék esett, és hát májusra is szörnyű előrejelzések vannak. Nyilván ez nem vonatkozik a parlagfűre és az egyéb invazív növényekre, tehát amik károsak, és amiket írtani kell, azt a hatóság ugyanúgy ellenőrizni fogja, tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor a parlagfűt nem kell kiirtani a kertbe, azt ki kell, ahogy az invazív növényeket is ki kell pusztítani, és nyilván a balesetmentesítés érdekében, a kilátás érdekében azért a szükséges helyeken továbbra is folyni fog a fűnyírás.
10: Két éven át tartó tárgyalások, szervezés és munkát követően elérték céljukat a hollókői szülők. Újra indul az általános iskola a településen szeptember elején, számolt be a Start menüben az egyik szülő. Menzel Dániel rádiónk reggeli műsorában elmondta, az intézmény a Varsányi Hunyadi Mátyás általános iskola leendő telephelye lesz, így az átjelentkezést, illetve a beiratkozást a Varsányi iskolában lehet megtenni. Hozzátette, a sikerükhöz nagyban hozzájárult a szülői közösség, akiket folyamatosan tájékoztattak, fórumokat szerveztek számukra. Ennek köszönhetően most már egy közösséget alkotnak, így az elsős gyerekek sem lesznek ismeretlenek egymásnak az első tanítási napon. A beszélgetésből kiderült, a szervezeti hátteret a tankerület, az oktatási alapot a NAT adja, de minél több elemet szeretnének beemelni a Gödi Búza szemiskolából, így egyfajta mintaiskolát szeretnének létrehozni. Menzel Dánielt hallják.
12: Én itt a szülőket emelnénk ki még nagyon, akik megértették azt, hogy ez rajtuk múlik. Hogy kellenek hozzá, hogy ők mit szeretnének a gyereküknek, mi transzparensen mutattunk végig, hogy hol tartunk, mit lehet, és kitartottak. Sok fórumot tartottunk, beszélgettünk velük, megismerkedtek a szülők is egymással, a gyerekek is. Tehát már most tartottunk, hogy a gyerekek már nem ismeretlenek egymásra, nem úgy indulnak az iskolából, hogy hello, szia, ki vagy, mindenki fél, hanem már van már egy kis nyugalom ebben az egészben. Ami pluszba jött, ugye, hogy sok tanítóval beszéltünk, mert ugye a szakmai hátteret ugye a tanker adja és a tanító. Ugye a NAT-ot betartva, viszont ugye a cél, hogy a Búzaszem iskolából minél több minden elemet áthozni, ezért lesz ez egy mintaiskola.
10: Roma példaképeket bemutató kiállítás nyílt a Nógrád vármegyei Hugyagon. A helyi jelenlétpont és a Kamasztanoda egy olyan tárlatot szervezett, amely Botos Zoltán festőművész képein keresztül mutatja be a roma kultúra egyik szegmensét. Az új tárlattal kapcsolatban a Kamasztanodában vendégként foglalkozást vezető Kékesi Alexandra a Megafonnak elárulta. Az ország különböző pontjain sokszor találkozik roma gyerekekkel, és mindenhol az alapvető probléma szerinte az, hogy nincsenek tisztában a fiatalok se saját identitásukkal, se származásukkal. Ezen segítenek az ilyen kiállítások. Kékesi Alexandra szociális munkást hallják.
13: Botos Zoltánnak a festményei egyébként elképesztőek, bámulatosak. Én nem vagyok művész, de azok a fajta színek és formák, amiket ő alkalmaz, egészen ízesek, és szerintem nagyon szépen visszaadják azt a fajta roma kultúrát, amit ismerünk, ha már egyáltalán beszélhetünk arról, hogy korlátozhatjuk a roma kultúrát akár egy-egy festőre vagy művészre. Az elmúlt időszakban, az elmúlt jó pár évben sokat járom az országot, és látogatok el olyan kis településekre, mint Hugyag, és találkozom az ottani gyerekekkel, diákokkal. A foglalkozásaim célja alapvetően a roma identitás megismerése, tehát önmaguk identitásának megismerése, illetve azon roma példaképeknek a megismerése, akikkel talán így napközben az életük során nem találkoznak. Én, mint igány nőnek magát valló szociális munkás, azért gondolom fontosnak azt, hogy a gyerekek találkozzanak a saját cigányságukkal is, hogy az identitásukat megismerjék és megerősítsék. Az a tapasztalatom, hogy ezeken a kis településeken a lévő cigánygyerekek nem tudják, hogy milyen cigánycsoportból származnak.
10: Vácváros levéltára a napokban szakmai elismerést vehetett át online publikációk kategóriában. A térképidőutazás nevű online adatbázis a második helyet érte el egy országos megmérettetésen. A nevezetes épületek és építmények interaktív katalógusa jelenleg 30 helyszínt tartalmaz. A keresés során az adott látványosság ismertetője mellett archív fotókkal, tervrajzokkal és egyéb levéltári dokumentumokkal teszik különlegesebbé az információkat. A levéltár vezetője a helyi televízió azt nyilatkozta, tovább folytatják a helyszínek bővítését, hogy ezáltal is közelebb kerüljenek a váciak a város történetéhez. Nagyvároson e hét pénteken, szombaton és vasárnap több rendezvény miatt is forgalomkorlátozásra és ideiglenes útzárra lehet majd számítani. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az első nagymarosi barbecue fesztivál mellett megrendezik a nagymarosi katolikus ifjúsági találkozót, valamint a hagyományos termelői piacra is várják az érdeklődőket. Emiatt holnaptól, vagyis május 14-től lezárják a főtér alsó szakaszát. A Molnár utca, valamint a Német utca célforgalomként csak lakcím kártyával lesz elérhető, míg a komphoz történő lehajtás kizárólag célforgalom számára lesz biztosított. 9. lett csoportjában a Váci Sakk csapat. A hétvégén fejeződött be az MB2-es bajnokság Erkel csoportja, ahol a Palota Sakk és a Vízügyi SC gárdáját sikerült maguk mögé szorítani. A tabella első helyét a TFS-e szerezte meg.
14: Időjárás.
10: Ma már a fátyol és gomoly felhők mellett hosszabb napos időszakokra számíthatunk, a szél még élénk, helyenként erős lehet. Balassagyarmat és Vác térségében a legmelegebb órákban 16-17 Celsius fok várható.
14: Közlekedés.
10: Trafipaxszal találkozhatnak ma a sofőrök Dunakeszin a Fóti úton, Vácon a Kozsdi úton és Nagymaroson a Millenniumi soron. Ne hajtsanak gyorsan!
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

közösségi eseménye, ahol a hagyományőrzés és a szórakozás kéz a kézben jár. A nap középpontjában természetesen a pampuska áll, amely a Palócvidék egyik legismertebb és legkedveltebb finomsága, de a szervezők idén is bőséges programkínálattal készülnek. A délután polgármesteri köszöntővel indul, majd színpadra lép a szandai kövi rózsa dalkör, a cserbókák cserháthalápról, valamint a pataki szenyor tánccsoport is. Fellépnek a helyi óvodások és iskolások, érkezik az Alma együttes a gyerekek nagy örömére, de koncertet ad Pifu, Vigyinszki Máté és a Cappuccino együttes is. Az est sztár vendége Dolly lesz, aki várhatóan a legismertebb slágereivel gondoskodik majd a jó hangulatról. A program a DJ Szilveszter zárja zenés esttel. A színpadi műsorok mellett egész nap kísérő programok is várják a látogatókat, lesz csillámtetoválás, henna és hajfonás is. Így a kisebbek és a nagyobbak egyaránt találnak majd kedvükre való elfoglaltságot. A falunapi Pampuska Fesztivál tehát remek lehetőséget kínál egy közös családi vagy baráti kikapcsolódásra. A helyszín Patak sportpályája, az időpont pedig május 24-e vasárnap.

0: Megafon nagyot szól, a következő megasláger a mai ünnepelteknek szól, a szervácoknak, az imoláknak, a gerdáknak és mindazoknak, akik a mai napon születtek. A szervác a latin szervácius név rövidülése, jelentése a megmentett. Újabb keletű magyar névalkotás az imola, eredete egy növény nemzetség. A gerda két germán eredetű név egybeesése, jelentése ág, vesző, karcsú, illetve védőkerítés. Kedves ünnepeltek, sok boldogságot kívánok Önöknek!
1: Hallottam párszor, ez más generáció.

műsor, amiben minden benne van, elrajtolta a Cannes Film Festival Franciaországban, és egy különösen hangulatos francia alkotás volt az idei nyitófilm idén, Pierre Salvadori új rendezése, a La Vénusz Elektrika, vagy magyarra fordítva Elektromos Vénusz. A film az 1920-as évek végének Párizsába repít bennünket. Főhőse Antoine egy ünnepelt festőművész, aki felesége halála után teljes alkotói válságba kerül. Egy spiritista szeánszon próbál kapcsolatba lépni az elhunyt asszonnyal, de helyette egy fiatal cirkuszi lány, Suzanne bukkan fel, aki eredetileg csak egy kis pénzt és ennivalót akart szerezni. Hogy mentse a helyzetet, médiumként kezdi el játszani magát, csak hogy a történet innen váratlan fordulatot vesz, Antoine újra festeni kezd, Suzanne pedig egyre mélyebbre sodródik a hazugság és az érzelmek világában. Salvadori filmjeit sokan szeretik, azért mert egyszerre tudnak szellemesek, romantikusak és melankolikusak lenni. Nem véletlen, hogy Cannes ezzel a filmmel nyitott. Az idei fesztivál különösen az európai szerzői filmekre helyezi a hangsúlyt, és ez az alkotás tökéletesen képviseli a klasszikus francia filmes hagyományt, elegáns, játékos és érzelmes egyszerre. Érdemes megnézni Pierre Salvadoritól a La Vénusz Elektrik című filmet.

0: Érkeznek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók, utána pedig a hírek után pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei. Ne menjenek messzire, ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
3: Balassagyarmati speciálóra ékszer üzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk. Szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciartesco@freemail.hu e-mail címre várjuk.
4: Adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palócringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
5: A püspök faladon már egészen aranybarnára sült.
6: Jó húsban vagy, Csibém?
5: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
6: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
7: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony áron. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
8: Minden hónapban óriási akciók a

0: Optika Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Reklámot hallottak.
2: 13 óra van.
1: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
3: Roma példaképeket bemutató kiállítás nyílt a Nógrád vármegyei Hugyagon. A helyi jelenlétpont és a Kamasztanoda egy olyan tárlatot szervezett, amely Botos Zoltán festőművész képein keresztül mutatja be a roma kultúra egyik szegmensét. Az új tárlattal kapcsolatban a Kamasztanodában vendégként foglalkozást vezető Kékesi Alexandra a Megafonnak elárulta. Az ország különböző pontjain sokszor találkozik roma gyerekekkel, és mindenhol az alapvető probléma szerinte az, hogy nincsenek tisztában a fiatalok se saját identitásukkal, se származásukkal. Ezen segítenek az ilyen kiállítások. 9. lett csoportjában a Váci SAK csapat. A hétvégén fejeződött be az NB2-es bajnokság Erkel csoportja, ahol a Palota SAK és a Vízügyi SC gárdáját sikerült maguk mögé szorítani. A tabella első helyét a TFS-e szerezte meg. Az adóhatósághoz eddig beérkezett személyi jövedelemadó bevallásokban a leggyakoribb hibák a gyermekek után járó kedvezményeknél merülnek fel. Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Azt írták, gyakori probléma, hogy a 4 vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét olyanok is igénylik, akik bár 4 vagy több gyermeket nevelnek, de nem vér szerinti és nem örökbefogadó édesanyaként teszik meg ezt. Jelezték, a 3 gyermeket nevelő anyáknak arra kell figyelniük, hogy csak a 2025. szeptember 30. után megszerzett jövedelmükből, illetve a 2025. szeptember 30-a után elszámolt munkabérükből érvényesíthetik a 3 gyermeket nevelő anyák kedvezményét. Komposztálható elektronikai hordozót fejlesztette ki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. A hagyományos veszélyes anyagokat is tartalmazó műanyag komponensekkel szemben az új technológia, amelyben egy győri vállalat is közreműködik, lehetővé teszi, hogy az egyszerűbb áramkörök akár 90, a bonyolultabb alkatrészek, például a vezérlőpanelek 70-90%-a lebomló vagy újrahasznosítható legyen. Különleges ingatlant árul egy skót házas pár, vette észre az Index. Richard Stein és Sally Lowell saját skóciai szigetükön éltek az elmúlt 9 évben, most pedig úgy döntöttek, megválnak tőle, amelyet 1.250.000 fontért kínálnak eladásra. A festői kis sziget közel 10 hektáros területével igazi elvonulást kínál a világzajától. Bár az ingatlan mindössze 300 méterre fekszik egy falutól, a szárazföldre csak hajóval lehet átjutni. Ez azt jelenti, hogy ha például elfogy a tej, bizony csónakba kell pattanni. Taylor Swift és vőlegénye állítólag nem csak egy, hanem 2 esküvői ünnepséget is tervez az idei évre. A friss beszámolók szerint a sztárpár július 3-án mondhatja ki a boldogító igent New Yorkban. Ezután Londonban is tartanának egy exkluzív ünnepséget. A pár a múlt héten rövid látogatást tett az angol fővárosban, hogy átbeszéljék a második buli részleteit.
2: Időjárás.
3: Ma már a fátyol és gomoly felhők mellett hosszabb napos időszakokra számíthatunk, a szél még élénk, helyenként erős lehet. Balassagyarmat és Vác térségében a legmelegebb órákban 16-17 Celsius fok várható.
4: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
1: Közlekedés.
3: Trafipaxszal találkozhatnak ma a sofőrök Dunakeszin a Fóti úton, Vácon a Kosdi úton és Nagymaroson a Millenniumi soron. Ne hajtsanak gyorsan!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
2: Megafon.
5: Nagyot szól.
2: Indul egy újabb óra, ez a kirakat. Programajánló következik, hogyha szeretik a kutyákat, különösen a tacskókat, akkor május 16-án érdemes lesz Széchény felé venni az irányt, ugyanis ismét megrendezik a Palócföldi Tacskó találkozót a Nosztalgia Múzeum udvarán. A rendezvény az elmúlt években igazi közönségkedvencé vált Nógrádban. A szervezők szerint már az első alkalommal is rengetegen érkeztek az ország különböző pontjairól, sőt még külföldről is, hogy együtt ünnepeljék a rövidlábú, hosszú testű kedvenceket. A találkozó különlegessége a családias hangulat, ahol a gazdik beszélgethetnek, a kutyák barátkozhatnak, a látogatók pedig egész napos programok közül válogathatnak. A nap folyamán lesz kutyás bemutató, táncfellépés, színpadi műsor és természetesen Tacskó szépségverseny is, amely minden évben az egyik legnépszerűbb programpont, emellett közös séta és csoportkép is várja a résztvevőket. A gyerekekre is gondoltak a szervezők, bohóc műsor, lufi hajtogatás, kézműves foglalkozás, arcfestés és ugrálóvár is színesíti a programot. A rendezvényre kitelepül a Balassa gyarmati San Lázaro állatvédő alapítvány is, amely a felelős állattartásra és az ivartalanítás fontosságára hívja fel a figyelmet. A harmadik palócföldi tacskó találkozó tehát nem csak a kutyásoknak, hanem az egész családnak kellemes hétvégi kikapcsolódást ígér. A helyszín Széchény, a Nosztalgia Múzeum udvara, az időpont pedig május 16-a szombat délelőtt 10:30-tól.

könyvajánló rovattal megyünk tovább a kirakatban, hogyha egy könnyed olvasmányra vágynak, ami egyszerre romantikus és igazi olasz életérzést áraszt, akkor érdemes kézbe venni a Mindörökké Itália című regényt. A történet főhőse Lou egy 37 éves elvált anya, aki úgy érzi, teljesen megrekedt az élete. Amikor azonban lehetősége nyílik elkísérni lányát egy olaszországi zenei táborba, minden megváltozik. A gardató festői környezete, a napsütés, az olasz hangulat, és persze a karizmatikus zenetanár Nick Romano lassan új színeket hoznak Lou életébe. Ez a regény nem csak egy romantikus történet, hanem az újrakezdésről is szól, szívmelengető utazás. Leoni meg remekül teremti meg az olasz nyár atmoszféráját, szinte érezni a tóparti esték illatát, hallani a zenét, és látni a szűk kis utcákat. A Mindörökké Itália tökéletes választás mindazoknak, akik szeretnek egy kis mediterrán kikapcsolódást csempészni a hétköznapokba. Ez volt a könyvajánló rovat, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek.

0: Gyerekek, itt vannak a 90-es évek meg a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól. Ez tényleg nagyot szól.

0: kicsit más.
1: Mozi ajánlóval megyünk tovább a kirakatban. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Rédei Reni a mikrofonnál. A mai napon Balassagyarmaton a moziban megnézhetik 3/4-től és 3/6-tól Anne Hathaway és Meryl Streep főszereplésével az Ördög Prádát visel második részét. Birka krimi 3/4-től és este 8-tól, Michael este 8-tól, Silent Hill a visszatérés 2 órától, Mortal Kombat 2 6-tól, 4-től, illetve 8-tól. Van, aki kopaszon szereti 4 órától, Billie Eilish, egy teltházas világkörüli turné alatt rögzített film 6 órától 3D-ben. A Téboly otthona szintén 6-tól, illetve este 8-kor lesz még egy horrorfilm, a Dermesztő kór. Kellemes szórakozást kívánok mindenkinek a mozifilmekhez!

0: Hamarosan indul egy újabb óra, ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van. Érdemes velem tartani egészen délután 4 óráig, most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám. Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy lehúzzanak!
2: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
4: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
2: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
4: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
2: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
4: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
2: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
4: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
2: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
5: Építkezik. Felújít. Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási. Az ára elképesztőek.
2: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől. Famintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől. És most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól. Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
5: Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja. Ha minőségi és olcsó kell.
6: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Már a születésedkor tudtam, hogy te más vagy. És ez rendben is van. Hagyd hát ragyogni a fényedet.
9: Tudja, mit akarok?
10: Hogy a legnagyobb sztár legyen.
9: Vagy minden idők legjobbja.
5: Michael. A mozikban.
3: Reklámot hallottak.
0: 14 óra van.
3: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
11: Karikó Katalin, a Szegedi Tudományegyetem Nobel-díjas professzora örömmel vállalja, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter tanácsadójaként dolgozzon, tudatta az MTI-vel a Felsőoktatási Intézmény közkapcsolati igazgatósága. A közleményben idézték a biokémikust, aki úgy fogalmazott, ha az ismereteinek és tapasztalatának szól a felkérés, nem pedig a nevének, akkor elvállalja az egészségügyi tanácsadói feladatot, de csak fizetés nélkül. Karikó Katalin személye ellen tiltakozott a Mi Hazánk. Szabadi István országgyűlési képviselő közleményében úgy fogalmazott, a tudós a világszerte emberek millióit megbetegítő mRNA-s alapú vakcinák kifejlesztője. A politikus azt is kifogásolta, hogy miniszterjelölti meghallgatásán Hegedűs Zsolt azt jelezte, nem lépnek ki az ENSZ egészségügyi világszervezetéből. Szerinte ezzel egyértelművé vált, hogy a TISZA ugyanazon globalista célokat követi, mint az oltás terrorban élen járó Fidesz kormány. Az adóhatósághoz eddig beérkezett személyi jövedelemadó bevallásokban a leggyakoribb hibák a gyermekek után járó kedvezményeknél merülnek fel. Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Azt írták, gyakori probléma, hogy a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét olyanok is igénylik, akik bár négy vagy több gyermeket nevelnek, de nem vér szerinti és nem örökbefogadó édesanyaként teszik meg ezt. Jelezték, a három gyermeket nevelő anyáknak arra kell figyelniük, hogy csak a 2025. szeptember 30-a után megszerzett jövedelmükből, illetve a 2025. szeptember 30-a után elszámolt munkabérükből érvényesíthetik a három gyermeket nevelő anyák kedvezményét. Szlovákiában nem került a Nyitra megyei önkormányzat képviselőtestülete elé orosz őrs ügye. A mentelmi bizottság legutóbbi ülésén további jogi dokumentumok bekéréséről döntöttek, írja a felvidék.ma hírportál. A Magyar Szövetség politikusa szerint az ellene indított eljárás koncepciós jellegű, és valójában a Felvidék szó történeti használatát próbálja politikai gyanútárgyává tenni. Orosz őrs visszautasította a település nevek magyar használata miatt megfogalmazott kifogásokat is, és abszurdnak nevezte azt a felvetést, hogy a könyv körüli aktivitás politikai vagy anyagi előnyszerzést jelenthetett volna számára. Különleges ingatlant árul egy skót házas pár, vette észre az Index. Richard Stein és Sally Lowell saját skóciai szigetükön éltek az elmúlt 9 évben, most pedig úgy döntöttek, megválnak tőle, amelyet 1.250.000 fontért kínálnak eladásra. A festői kis sziget közel 10 hektáros területével igazi elvonulást kínál a világzajától, bár az ingatlan mindössze 300 méterre fekszik egy falutól, a szárazföldre csak hajóval lehet átjutni. Ez azt jelenti, hogyha például elfogy a tej, bizony csónakba kell pattanni.
1: Időjárás.
11: Ma már a fátyol és gomoly felhők mellett hosszabb napos időszakokra számíthatunk, a szél még élénk, helyenként erős lehet. Balassagyarmat és Vác térségében a legmelegebb órákban 16-17 Celsius fok várható.
5: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
3: Közlekedés.
11: Trafipaxszal találkozhatnak ma a sofőrök Dunakeszin a Fóti úton, Vácon a Kozsdi úton és Nagymaroson a Milleniumi soron. Ne hajtsanak gyorsan!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
2: Megafon.
4: Nagyon szól.
0: Nagyon szép délután kívánok mindenkinek, ez továbbra is a kirakat, a műsor, amiben minden benne van. Hamarosan életmód rovat, előtte pörögnek a slágerek, kettő után járunk, Toss and I Dance With Me, ez következik, majd Meghan Trainor és T-Pain zenél, jön a Been Like This, illetve sok-sok jó dal várja még önöket egészen délután 4-ig velem, Rédei Renivel. Még egyszer mindenkinek kellemes délutánt kívánok, illetve jó munkát!

életmód rovattal megyünk tovább a megaslágerek között a kirakatban. Sokszor azt hisszük, hogy a stressz az élet természetes része, pedig rengeteg feszültséget mi magunk tartunk életben. Felesleges elvárásokkal, állandó megfelelési kényszerrel, vagy olyan helyzetekkel, amelyek már rég nem szolgálnak bennünket. Az első lépés az elengedéshez az, hogy felismerjük, mi az, ami valóban fontos, és mi az, ami csak energiát vesz el tőlünk. Érdemes időnként végig gondolni a napjainkat, melyek azok a helyzetek, amelyek után kimerültnek érezzük magunkat, kik azok az emberek, akik mellett folyamatosan feszültek vagyunk, és melyek azok a feladatok, amelyeket valójában csak megszokásból végzünk. Sok stresszt okoz az is, hogy mindenre igent mondunk. Pedig a határok kijelölése nem önzés, hanem önvédelem. Ha folyamatosan túlterheljük magunkat, előbb-utóbb a testünk és a lelkünk is jelezni fog. Néha egyetlen mondat is felszabadító lehet, most erre nincs kapacitásom. Az elengedés nem mindig látványos döntés. Néha apró változtatásokkal kezdődik, kevesebb idő a közösségi médián, több séta, több csend, vagy akár napi 10 perc, amikor nem akarunk teljesíteni. És fontos azt is megérteni, hogy nem kell minden problémát azonnal megoldani, van, amit egyszerűen csak le kell tenni. Nem minden konfliktus a mi felelősségünk, és nem minden helyzetet tudunk kontrollálni. Minél inkább ragaszkodunk ehhez az illúzióhoz, annál stresszesebbek leszünk. Az életminőségünk sokszor nem attól javul, hogy még több dolgot szerzünk meg, hanem attól, hogy megtanulunk elengedni néhányat. Hamarosan folytatjuk azzal, hogy hogyan teremthetünk nyugodtabb mindennapokat, de előtte zenélünk.

A meg a slágerek között folytatjuk tovább a kirakatban az életmód rovatot, hogyan teremtsünk nyugodtabb mindennapokat. A nyugodtabb élet nem feltétlenül nagy változásokkal kezdődik, sokszor a legkisebb szokások alakítják át a hétköznapjainkat. Például az, hogy reggel nem azonnal a telefonunkért nyúlunk, hanem adunk magunknak pár perc csendet. Vagy hogy esténként nem a problémákon reagálunk, hanem tudatosan lezárjuk a napot. A stressz egyik legnagyobb forrása a folyamatos túlterheltség érzése. Mindig elérhetőnek kell lennünk, mindig reagálnunk kell, mindig produktívnak kell lennünk, pedig az emberi idegrendszer nincs arra tervezve, hogy állandó készenléti állapotban működjön, a pihenés nem jutalom, hanem alapvető szükséglet. Sokat segíthet az is, ha újra megtanulunk jelen lenni. Egy kávé ízére figyelni, egy séta hangjaira, egy beszélgetésre anélkül, hogy közben a következő teendőnkön gondolkodnánk, ezek az apró pillanatok lelassítják a belső rohanást. És az sem mindegy, hogy milyen tartalmakkal veszük körül magunkat, ha egész nap negatív hírek, viták és összehasonlítások érnek bennünket, az óhatatlanul növeli a szorongást, néha kifejezetten jót tesz egy kis digitális távolság. És talán az egyik legfontosabb dolog, hogy fogadjuk el, hogy nem lehet minden nap tökéletes. Nem kell mindig erősnek, hatékonynak és kiegyensúlyozottnak lennünk. Az élet természetes része a bizonytalanság és a hibázás is. A valódi nyugalom nem azt jelenti, hogy nincsenek problémáink, hanem azt, hogy nem engedjük, hogy minden probléma uralja az életünket. Ez volt a mai életmód rovat, most pedig örögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei, tartsanak velem!

0: örögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei a Megafonban, ez a Kirakat, hamarosan folytatjuk, most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
4: Figyelem, motorosok, kalandorok és fesztiválőrültek! Május 15-én és 16-án felrobban a Váci Dunapart, mert jön a 14. Dunakanyar motoros találkozó. Két nap, ahol benzingő, szabadság és a rock'n'roll tölti meg a levegőt. Pénteken berobban a fesztivál a Krokodil koncertjével, aztán színpadra lép az Obaházi RT. Az éjszakát pedig DJ Henrik pörgeti fel. Szombaton folytatódik a zenei dömping. Kitty Live zenekar plusz Company. Majd este érkezik a legendás Bikini. Ha szereted a motorokat, ha szereted a fesztiválokat, ha érzed a szabadság hívását, akkor ott a helyed Vácon, a Dunaparton. 14. Dunakanyar motoros találkozó május 15-én és 16-án. A belépés ingyenes, az élmény megfizethetetlen.
5: Tessék, CH Klíma.
6: CH Klíma.
5: Igen, CH Klíma.
6: CH Klíma.
7: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CHklíma.hu. CHklíma.hu.
3: Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
3: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
8: Letette az esküt a Tisza kormány 16 minisztere tegnap az országgyűlésben. A parlamenti ülésen Magyar Péter miniszterelnök mutatta be a tárcavezetőket, akik ezt követően ünnepélyes keretek között a történelmi zászlók előtt tettek esküt, majd aláírták az esküokmányokat. A miniszterjelöltöket hétfőn és kedden délelőtt hallgatták meg a feladatkörük szerinti hatáskörrel rendelkező parlamenti bizottságok, amelyek mind a 16 jelölt kinevezését támogatták. A minisztereket tegnap kora délután az államfő neve ki a kormányfő javaslatára. Forsthoffer Ágnes házelnök az ülésen bejelentette, hogy az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével Magyarország kormánya megalakult. Karikó Katalin, a Szegedi Tudományegyetem Nobel-díjas professzora örömmel vállalja, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter tanácsadójaként dolgozzon, tudatta az MTI-vel a Felsőoktatási Intézmény közkapcsolati igazgatósága. A közleményben idézték a biokémikust, aki úgy fogalmazott, ha az ismereteinek és tapasztalatának szól a felkérés, nem pedig a nevének, akkor elvállalja az egészségügyi tanácsadói feladatot, de csak fizetés nélkül. Karikó Katalin személye ellen tiltakozott a Mi Hazánk. Szabadi István országgyűlési képviselő közleményében úgy fogalmazott, a tudós a világszerte emberek millióit megbetegítő mRNA-s alapú vakcinák kifejlesztője. A politikus azt is kifogásolta, hogy miniszterjelölti meghallgatásán Hegedűs Zsolt azt jelezte, nem lépnek ki az ENSZ egészségügyi világszervezetéből. Szerinte ezzel egyértelművé vált, hogy a TISZA ugyanazon globalista célokat követi, mint az oltás terrorban élen járó Fidesz kormány. Az Európai Unióban utolsóként Magyarországon is betiltják az elefántok, úszólábúak, vagyis fókák, rozmárok, valamint a nagymacskák és főemlősök cirkuszi szerepeltetését, közölte a Tisza kormány élő környezetért felelős miniszterjelöltje. Gajdos László azt mondta, az intézkedés hatályba léptetésével megvárják a már futó cirkuszi szezont, mert nem szeretnének egyetlen cirkuszt sem kellemetlen helyzetbe hozni. Tudomása szerint jelenleg már csak egy magyar cirkuszban léptetnek fel egyetlen elefántot. Hozzátette, eddig elterjedt gyakorlat volt, hogy nyugat-európai cirkuszi társulatok Magyarországon turnéztatták azokat az állataikat, amelyekkel a tilalom miatt saját hazájukban már nem szerepelhettek. Ez a gyakorlat most meg fog szűnni. Taylor Swift és vőlegénye állítólag nem csak egy, hanem két esküvői ünnepséget is tervez az idei évre. A friss beszámolók szerint a sztárpár július 3-án mondhatja ki a boldogító igent New Yorkban. Ezután Londonban is tartanának egy exkluzív ünnepséget. A pár a múlt héten rövid látogatást tett az angol fővárosban, hogy átbeszéljék a második buli részleteit.
6: Időjárás.
8: Ma már a fátyol és gomoly felhők mellett hosszabb napos időszakokra számíthatunk, a szél még élénk, helyenként erős lehet. Balassagyarmat és Vác térségében a legmelegebb órákban 16-17 Celsius fok várható.
9: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
10: nyekiautóház.hu.
9: Közlekedés.
8: Trafipaxszal találkozhatnak ma a sofőrök Dunakeszin a Fóti úton, Vácon a Kozsdi úton és Nagymaroson a Millenniumi soron. Ne hajtsanak gyorsan!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
2: Megafon.
4: Nagyot szól.
0: Indul egy újabb óra, ez a kirakat programajánló következik, hogyha szeretik a kutyákat, különösen a tacskókat, akkor május 16-án érdemes lesz Széchenyi felé venni az irányt, ugyanis ismét megrendezik a Palócföldi Tacskó találkozót a Nosztalgia Múzeum udvarán. A rendezvény az elmúlt években igazi közönségkedvencé vált Nógrádban. A szervezők szerint már az első alkalommal is rengetegen érkeztek az ország különböző pontjairól, sőt még külföldről is, hogy együtt ünnepeljék a rövidlábú, hosszú testű kedvenceket. A találkozó különlegessége a családias hangulat, ahol a gazdik beszélgethetnek, a kutyák barátkozhatnak, a látogatók pedig egész napos programok közül válogathatnak. A nap folyamán lesz kutyás bemutató, táncfellépés, színpadi műsor és természetesen tacskó szépségverseny is, amely minden évben az egyik legnépszerűbb programpont, emellett közös séta és csoportkép is várja a résztvevőket. A gyerekekre is gondoltak a szervezők, bohóc műsor, lufi hajtogatás, kézműves foglalkozás, arcfestés és ugrálóvár is színesíti a programot. A rendezvényre kitelepül a Balassa Gyarmati San Lazaro Állatvédő Alapítvány is, amely a felelős állattartásra és az ivartalanítás fontosságára hívja fel a figyelmet. A harmadik Palócföldi Tacskó találkozó tehát nem csak a kutyásoknak, hanem az egész családnak kellemes hétvégi kikapcsolódást ígér. A helyszín Széchenyi, a Nosztalgia Múzeum udvara, az időpont pedig május 16-a szombat délelőtt 10:30-tól.

nagyvilágrovattal megyünk tovább a kirakatban, Dolce Vita és Il Dolce Far Niente. Az olasz életérzésről sokaknak három kifejezés jut eszébe, amint már mondtam, a Dolce Vita, az Il Dolce Far Niente, illetve a harmadik a Passeggiata. De ezek az olaszok számára jóval többet jelentenek egyszerű szavaknál, inkább egyfajta életfilozófiát. A Dolce Vita, vagyis az édes élet nem feltétlenül luxust jelent. Sokkal inkább azt a képességet, hogy az ember észrevegye és megélje az élet apró örömeit. Egy jó eszpresszó a bárpultnál, egy hosszú ebéd a családdal, egy napsütéses délután vagy egy spontán beszélgetés a téren. Az olasz kultúrában az élet élvezete nem bűntudat kérdése, hanem természetes része a mindennapoknak. Ehhez kapcsolódik az Il Dolce Far Niente is, vagyis az édes semmittevés. Az olaszok számára a pihenés nem lustaság, inkább annak felismerése, hogy nem kell minden percben produktívnak lenni, tudni megállni, leülni egy teraszra, figyelni az utcát, vagy egyszerűen csak jelen lenni. Ez náluk az életminőség része. Talán ezért érezzük sokszor azt Olaszországban, hogy lassabban telik az idő. Nem azért, mert kevesebbet csinálnak, hanem mert jobban megélik a pillanatokat. Hamarosan folytatjuk a Passeggiatával, de előtte zenélünk.

Az olasz Passeggiatával folytatjuk tovább a nagyvilág rovatot a kirakatban. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek! Az olasz mindennapok egyik legkedvesebb hagyománya a Passeggiata. Ez az esti séta, amely sok városban és faluban ma is élő szokás. Általában vacsora előtt vagy után az emberek szépen felöltözve végig sétálnak a főtéren vagy a korzón, nem sportolni, nem sietni, hanem találkozni. A Passeggiata valójában társasági élmény. Ilyenkor beszélgetnek, köszönnek egymásnak, megnézik, mi történik a városban, és egyszerűen csak együtt vannak. Gyerekek futkároznak, idősek üldögélnek a padokon, családok fagyiznak, és közben senki sem rohan sehová. Az olaszok számára ez a mindennapi kikapcsolódás része, illetve a kapcsolódás része is. Egy emlékeztető arra, hogy az élet nem csak munkából és teendőkből áll. A közösség, a jelenlét és az emberi kapcsolatok legalább ennyire fontosak. Talán ezért vonzó sokak számára az olasz életérzés. Nem tökéletesebb életet mutat, hanem egy kicsit tudatosabban megéltet. Ez volt az olasz Dolce Vita, Il Dolce Far Niente és Passeggiata a mai nagyvilág robotban. Tartsanak velem a továbbiakban is, jönnek a megaslágerek.

0: Hol szólnak a 80-as?
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: További kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és kellemes rádiózást. A kirakatot már bezárom, holnap ismét várom Önöket, addig is vigyázzanak magukra, legyenek jók, és holnap újult erővel tartsanak velem és a kirakattal. Rédei Renit hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati Op Art Optika biztosította. Op Art Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
4: Figyelem, motorosok, kalandorok és fesztiválőrültek! Május 15-én és 16-án felrobban a Váci Dunapart, mert jön a 14. Dunakanyar motoros találkozó. Két nap, ahol benzingő, szabadság és a rock'n'roll tölti meg a levegőt. Pénteken berobban a fesztivál a Krokodil koncertjével, aztán színpadra lép az Obaházi RT. Az éjszakát pedig DJ Henrik pörgeti fel. Szombaton folytatódik a zenei dömpi. Kirti Live zenekar plusz Company. Majd este érkezik a legendás Bikini. Ha szereted a motorokat, ha szereted a fesztiválokat, ha érzed a szabadság hívását, akkor ott a helyed Vácon, a Dunaparton. 14. Dunakanyar motoros találkozó május 15-én és 16-án. A belépés ingyenes, az élmény megfizethetetlen.
5: Balassagyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent. Amit biztosítunk, szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciarteszko@freemail.hu e-mail címre várjuk.
6: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
2: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre! Nálunk nincs tranzakciós díj!
6: Igen, jól hallottad! Nulla extra költség!
2: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk!
6: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta! Napra kész árfolyamon!
2: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük!
6: Reggel 8-tól már itt vagyunk!
2: És egészen délután 5-ig várunk minden nap!
7: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21!
6: Számolj utána!
2: Megéri hozzánk jönni!
8: Megéri hozzánk jönni!
9: A püspök faladom már egészen aranybarnára sült.
10: Jó húsban vagy, cibém.
9: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
10: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
11: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony ára. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
12: Minden hónapban óriási akciók

0: Optika Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Reklámot hallottak.
2: 16 óra van.
1: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
3: Két éven át tartó tárgyalások, szervezés és munkát követően elérték céljukat a hullókői szülők. Újraindul az általános iskola a településen szeptember elején, számolt be a Start menüben az egyik szülő. Menczel Dániel rádiónk reggeli műsorában elmondta, az intézmény a Varsányi Hunyadi Mátyás általános iskola leendő telephelye lesz, így az átjelentkezést, illetve a beiratkozást a Varsányi iskolában lehet megtenni. Hozzátette, a sikerükhöz nagyban hozzájárult a szülői közösség, akiket folyamatosan tájékoztattak, fórumokat szerveztek számukra. Ennek köszönhetően most már egy közösséget alkotnak, így az elsős gyerekek sem lesznek ismeretlenek egymásnak az első tanítási napon. A beszélgetésből kiderült, a szervezeti hátteret a tankerület, az oktatási alapot a NAT adja, de minél több elemet szeretnének beemelni a Gödi Búza szemiskolából, így egyfajta mintaiskolát szeretnének létrehozni. Bácváros levéltára a napokban szakmai elismerést vehetett át online publikációk kategóriában. A térképidő utazás nevű online adatbázis a második helyet érte el egy országos megmérettetésen. A nevezetes épületek és építmények interaktív katalógusa jelenleg 30 helyszínt tartalmaz. A keresés során az adott látványosság ismertetője mellett archív fotókkal, tervrajzokkal és egyéb levéltári dokumentumokkal teszik különlegesebbé az információkat. A levéltár vezetője a helyi televízió azt nyilatkozta, tovább folytatják a helyszínek bővítését, hogy ezáltal is közelebb kerüljenek a váciak a város történetéhez. Nagyvároson e hét pénteken, szombaton és vasárnap több rendezvény miatt is forgalomkorlátozásra és ideiglenes útzárra lehet majd számítani. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az első nagymarosi barbecue fesztivál mellett megrendezik a nagymarosi katolikus ifjúsági találkozót, valamint a hagyományos termelői piacra is várják az érdeklődőket. Emiatt holnaptól, vagyis május 14-től lezárják a főtér alsó szakaszát. A Molnár utca, valamint a Német utca célforgalomként csak lakcím kártyával lesz elérhető, míg a komphoz történő lehajtás kizárólag célforgalom számára lesz biztosított. Karikó Katalin, a Szegedi Tudományegyetem Nobel-díjas professzora örömmel vállalja, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter tanácsadójaként dolgozzon, tudatta az MTI-vel a Felsőoktatási Intézmény közkapcsolati igazgatósága. A közleményben idézték a biokémikust, aki úgy fogalmazott, ha az ismereteinek és tapasztalatának szól a felkérés, nem pedig a nevének, akkor elvállalja az egészségügyi tanácsadói feladatot, de csak fizetés nélkül. Karikó Katalin személye ellen tiltakozott a Mi Hazánk. Szabadi István országgyűlési képviselő közleményében úgy fogalmazott, a tudós a világszerte emberek millióit megbetegítő mRNA-s alapú vakcinák kifejlesztője. A politikus azt is kifogásolta, hogy miniszterjelölti meghallgatásán Hegedűs Zsolt azt jelezte, nem lépnek ki az ENSZ egészségügyi világszervezetéből. Szerinte ezzel egyértelművé vált, hogy a TISZA ugyanazon globalista célokat követi, mint az oltás terrorban élen járó Fidesz kormány. Montenegró megbízható NATO szövetséges, a béke és stabilitás támogatója a NATO számára nagy stratégiai jelentőséggel bíró Nyugat-Balkánon, mondta a katonai szövetség főtitkára, miután találkozott a montenegrói miniszterelnökkel. Mark Rutte arról beszélt, a Nyugat-Balkán stratégiai jelentőségű térség a NATO számára, a szövetség pedig támogatja a reform folyamatokat és a demokratikus intézmények erősítését. Hozzátette, a romló biztonsági környezet miatt a tagállamoknak növelniük kell védelmi kiadásaikat.
1: Melegben hideg, hidegben meleg.
5: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DTL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
1: Minden, ami klíma.
4: Időjárás.
3: Ma már a fátyol és gomoly felhők mellett hosszabb napos időszakokra számíthatunk, a szél még élénk, helyenként erős lehet. Balassagyarmat és Vác térségében a legmelegebb órákban 16-17 Celsius fok várható.
1: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
5: Nyékiautóház.hu.
1: Közlekedés.
3: Trafipaxszal találkozhatnak ma a sofőrök Dunakeszin a Fóti úton, Vácon a Kosdi úton és Nagymaroson a Millenniumi soron. Ne hajtsanak gyorsan!
1: És most egy újabb mega jó zenei óra
6: mega slágerekkel,
4: Megafon. Nagyot szól.

0: minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
1: Attól, hogy Balassagyarmatváros önkormányzata is csatlakozott az aszályhelyzet miatt meghirdetett vágatlan május elnevezésű országos programhoz, a parlagfüvet és más invazív növényeket továbbra sem szabad meghagyni. Erről beszélt a Megafon reggeli műsorában a polgármester. Csa Gábor közölte, nem csak a Gamesz munkatársait utasította arra, hogy az elsőkörös fűnyírást ne kövesse a következő, hanem a lakosokat is arra kéri, csatlakozzanak a felhíváshoz, és ahol tudják, hagyják meg a növényzetet. A város vezető hozzátette, bár némi eső esett az elmúlt két napban, az önkormányzat munkatársai fűnyírás helyett locsolással erősítik a zöld területeket. Roma példaképeket bemutató kiállítás nyílt a Nógrád vármegyei Húgyagon. A helyi jelenlétpont és a Kamasz tanoda egy olyan tárlatot szervezett, amely Botos Zoltán festőművész képein keresztül mutatja be a roma kultúra egyik szegmensét. Az új tárlattal kapcsolatban a Kamasz tanodában vendégként foglalkozást vezető Kékesi Alexandra a Megafonnak elárulta. Az ország különböző pontjain sokszor találkozik roma gyerekekkel, és mindenhol az alapvető probléma szerinte az, hogy nincsenek tisztában a fiatalok se saját identitásukkal, se származásukkal. Ezen segítenek az ilyen kiállítások. Nagyvároson e hét pénteken, szombaton és vasárnap több rendezvény miatt is forgalomkorlátozásra és ideiglenes útzárra lehet majd számítani. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az első nagymarosi barbecue fesztivál mellett megrendezik a nagymarosi katolikus ifjúsági találkozót, valamint a hagyományos termelői piacra is várják az érdeklődőket. Emiatt holnaptól, vagyis május 14-től lezárják a főtér alsó szakaszát. A Molnár utca, valamint a Németh utca célforgalomként csak lakcím kártyával lesz elérhető, míg a komphoz történő lehajtás kizárólag célforgalom számára lesz biztosított. Letette az esküt a Tisza kormány 16 minisztere tegnap az országgyűlésben. A parlamenti ülésen Magyar Péter miniszterelnök mutatta be a tárcavezetőket, akik ezt követően ünnepélyes keretek között a történelmi zászlók előtt tettek esküt, majd aláírták az esküokmányokat. A miniszterjelöltöket hétfőn és kedden délelőtt hallgatták meg a feladott körük szerinti hatáskörrel rendelkező parlamenti bizottságok, amelyek mind a 16 jelölt kinevezését támogatták. A minisztereket tegnap kora délután az államfő nevezte ki a kormányfő javaslatára. Forsthoffer Ágnes házelnök az ülésen bejelentette, hogy az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével Magyarország kormánya megalakult.
3: Közlekedés.
1: Trafipaxsal találkozhatnak ma a sofőrök Dunakeszin a Fóti úton, Vácon a Kozsdi úton és Nagymaroson a Millenniumi soron. Ne hajtsanak gyorsan!
3: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
2: Megafon.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Idő van. Készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 24-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
3: Figyelem, motorosok, kalandorok és fesztiválőrültek! Május 15-én és 16-án felrobban a Váci Dunapart, mert jön a 14. Dunakanyar motoros találkozó. Két nap, ahol benzingő, szabadság és rock'n'roll tölti meg a levegőt. Pénteken berobban a fesztivál a Krokodil koncertjével, aztán színpadra lép az Obaházi RT, az éjszakát pedig DJ Henrik pörgeti fel. Szombaton folytatódik a zenei dömping. Kitty Live zenekar, Blues Company, majd este érkezik a legendás Bikini. Ha szereted a motorokat, ha szereted a fesztiválokat, ha érzed a szabadság hívását, akkor ott a helyed Vácon, a Dunaparton. 14. Dunakanyar motoros találkozó május 15-én és 16-án. A belépés ingyenes, az élmény megfizethetetlen.
4: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
5: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy lehúzzanak!
4: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
5: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
4: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
5: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
4: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
5: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
4: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
6: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
5: Számolj utána.
4: Megéri hozzánk jönni.
7: Megéri hozzánk jönni.
8: Építkezik. Felújít. Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási. Az ára elképesztőek.
9: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől. Fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől. És most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól.
4: Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
8: Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja. Ha minőségi és olcsó kell.
0: Reklámot hallottak.
4: 17 óra van.
0: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
10: Attól, hogy Balassagyarmat város önkormányzata is csatlakozott az aszályhelyzet miatt meghirdetett vágatlan május elnevezésű országos programhoz, a parlagfüvet és más invazív növényeket továbbra sem szabad meghagyni. Erről beszélt a Megafon reggeli műsorában a polgármester. Csa Gábor közölte, nem csak a GAMESZ munkatársait utasította arra, hogy az elsőkörös fűnyírást ne kövesse a következő, hanem a lakosokat is arra kéri, csatlakozzanak a felhíváshoz, és ahol tudják, hagyják meg a növényzetet. A város vezető hozzátette, bár némi eső esett az elmúlt két napban, az önkormányzat munkatársai fűnyírás helyett locsolással erősítik a zöld területeket. Roma példaképeket bemutató kiállítás nyílt a Nógrád vármegyei Hugyagon. A helyi jelenlétpont és a Kamasz tanoda egy olyan tárlatot szervezett, amely Botos Zoltán festőművész képein keresztül mutatja be a roma kultúra egyik szegmensét. Az új tárlattal kapcsolatban a Kamasz tanodában vendégként foglalkozást vezető Kékesi Alexandra a Megafonnak elárulta. Az ország különböző pontjain sokszor találkozik roma gyerekekkel, és mindenhol az alapvető probléma szerinte az, hogy nincsenek tisztában a fiatalok se saját identitásukkal, se származásukkal. Ezen segítenek az ilyen kiállítások. Nagyvároson e hét pénteken, szombaton és vasárnap több rendezvény miatt is forgalomkorlátozásra és ideiglenes útszárra lehet majd számítani. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az első nagymarosi barbecue fesztivál mellett megrendezik a nagymarosi katolikus ifjúsági találkozót, valamint a hagyományos termelői piacra is várják az érdeklődőket. Emiatt holnaptól, vagyis május 14-től lezárják a főtér alsó szakaszát. A Molnár utca, valamint a Német utca célforgalomként csak lakcímkártyával lesz elérhető, míg a komphoz történő lehajtás kizárólag célforgalom számára lesz biztosított. Letette az esküt a Tisza kormány 16 minisztere tegnap az országgyűlésben. A parlamenti ülésen Magyar Péter miniszterelnök mutatta be a tárcavezetőket, akik ezt követően ünnepélyes keretek között a történelmi zászlók előtt tettek esküt, majd aláírták az esküokmányokat. A miniszterjelöltöket hétfőn és kedden délelőtt hallgatták meg a feladott körük szerinti hatáskörrel rendelkező parlamenti bizottságok, amelyek mind a 16 jelölt kinevezését támogatták. A minisztereket tegnap kora délután az államfő nevezte ki a kormányfő javaslatára. Forsthoffer Ágnes házelnök az ülésen bejelentette, hogy az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével Magyarország kormánya megalakult.
1: Közlekedés.
10: Trafipaxszal találkozhatnak ma a sofőrök Dunakeszin a Fóti úton, Vácon a Kosdi úton és Nagymaroson a Millenniumi soron. Ne hajtsanak gyorsan!
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
11: mega jó hangulatban.
12: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Figyelem, motorosok, kalandorok és fesztiválőrültek! Május 15-én és 16-án felrobban a Váci Dunapart, mert jön a 14. Dunakanyar motoros találkozó. Két nap, ahol benzingő, szabadság és rock'n'roll tölti meg a levegőt. Pénteken berobban a fesztivál a Krokodil koncertjével, aztán színpadra lép az Obaházi RT, az éjszakát pedig DJ Henrik pörgeti fel. Szombaton folytatódik a zenei dömping. Kitty Live zenekar plus Company, majd este érkezik a legendás Bikini. Ha szereted a motorokat, ha szereted a fesztiválokat, ha érzed a szabadság hívását, akkor ott a helyed Vácon, a Dunaparton. 14. Dunakanyar motoros találkozó május 15-én és 16-án. A belépés ingyenes, az élmény megfizethetetlen.
3: Minden hónapban óriási akciók a

0: Erotika Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Reklámot hallottak.
2: 18 óra van.
1: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. május 13-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
3: Attól, hogy Balassagyarmat város önkormányzata is csatlakozott az aszályhelyzet miatt meghirdetett vágatlan május elnevezésű országos programhoz, a parlagfüvet és más invazív növényeket továbbra sem szabad meghagyni. Erről beszélt a Megafon reggeli műsorában a polgármester. Csa Gábor közölte, nem csak a GAMESZ munkatársait utasította arra, hogy az első körös fűnyírást ne kövesse a következő, hanem a lakosokat is arra kéri, csatlakozzanak a felhíváshoz, és ahol tudják, hagyják meg a növényzetet. A város vezető hozzátette, bár némi eső esett az elmúlt két napban, az önkormányzat munkatársai fűnyírás helyett locsolással erősítik a zöld területeket. Csa Gábort, Balassagyarmat polgármesterét hallják.
5: Megkértük a városi polgárokat is, meg nyilván vállalkozókkal is kapcsolatban vagyunk, külterületek, nagyobb területek kezelésében. Egyetlen egy oka van ennek most egyébként, mert nyilván amikor nincs ilyen helyzet, akkor ekkora szükség erre nincsen, és mi azért nem szoktunk tarvágásokat csinálni, már csak azért sem, mert azért ezeknek komoly költsége van. Az aszályhelyzet, tehát az áprilisi esőzések katasztrofálisak voltak, tehát nagyon kevés csapadék esett, és hát májusra is szörnyű előrejelzések vannak. Nyilván ez nem vonatkozik a parlagfűre és az egyéb invazív növényekre, tehát amik károsak és amiket írtani kell, azt a hatóság ugyanúgy ellenőrizni fogja, tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor a parlagfűt nem kell kiirtani a kertbe, azt ki kell, ahogy az invazív növényeket is ki kell pusztítani, és nyilván a baleset mentesítés érdekében, a kilátás érdekében azért a szükséges helyeken továbbra is folyni fog a fűnyírás.
3: Két éven át tartó tárgyalások, szervezés és munkát követően elérték céljukat a hollókői szülők. Újraindul az általános iskola a településen szeptember elején, számolt be a Start menüben az egyik szülő. Menzel Dániel rádiónk reggeli műsorában elmondta, az intézmény a Varsányi Hunyadi Mátyás általános iskola leendő telephelye lesz, így az átjelentkezést, illetve a beiratkozást a Varsányi iskolában lehet megtenni. Hozzátette, a sikerükhöz nagyban hozzájárult a szülői közösség, akiket folyamatosan tájékoztattak, fórumokat szerveztek számukra. Ennek köszönhetően most már egy közösséget alkotnak, így az elsős gyerekek sem lesznek ismeretlenek egymásnak az első tanítási napon. A beszélgetésből kiderült, a szervezeti hátteret a tankerület, az oktatási alapot a NAT adja, de minél több elemet szeretnének beemelni a Gödi Búza szemiskolából, így egyfajta mintaiskolát szeretnének létrehozni. Menzel Dánielt hallják.
6: Mint a szülőket emelnénk ki még nagyon, akik megértették azt, hogy ez rajtuk múlik, hogy kellenek hozzá, hogy ők mit szeretnének a gyereküknek, mi transzparensen mutattunk végig, hogy hol tartunk, mit lehet, és kitartottak. Sok fórumot tartottunk, beszélgettünk velük, megismerkedtek a szülők is egymással, a gyerekek is. Tehát már most ott tartunk, hogy a gyerekek már nem ismeretlenek egymással, nem úgy indulnak az iskolából, hogy hello, szia, ki vagy, mindenki fél, hanem már van már egy kis nyugalom ebben az egészben. Ami pluszba jött, ugye, hogy sok tanítóval beszéltünk, mert ugye a szakmai hátteret ugye a tanker adja is a tanító. Ugye a NAT-ot betartva, viszont ugye a cél, hogy a Búzaszem iskolából minél több minden elemet áthozni, ezért lesz, ez egy mintaiskola.
3: Roma példaképeket bemutató kiállítás nyílt a Nógrád vármegyei Húgyagon. A helyi jelenlétpont és a Kamasztanoda egy olyan tárlatot szervezett, amely Botos Zoltán festőművész képein keresztül mutatja be a roma kultúra egyik szegmensét. Az új tárlattal kapcsolatban a Kamasztanodában vendégként foglalkozást vezető Kékesi Alexandra a Megafonnak elárulta. Az ország különböző pontjain sokszor találkozik roma gyerekekkel, és mindenhol az alapvető probléma szerinte az, hogy nincsenek tisztában a fiatalok se saját identitásukkal, se származásukkal. Ezen segítenek az ilyen kiállítások. Kékesi Alexandra szociális munkást hallják.
7: Botos Zoltánnak a festményei egyébként elképesztően bámulatosak. Én nem vagyok művész, de azok a fajta színek és formák, amiket ő alkalmaz, egészen ízesek, és szerintem nagyon szépen visszaadják azt a fajta roma kultúrát, amit ismerünk, ha már egyáltalán beszélhetünk arról, hogy korlátozhatjuk a roma kultúrát akár egy-egy festőre vagy művészre. Az elmúlt időszakban, az elmúlt jó pár évben sokat járom az országot, és látogatok el olyan kis településekre, mint Hugyag, és találkozom az ottani gyerekekkel, diákokkal. A foglalkozásaim célja alapvetően a roma identitás megismerése, tehát önmaguk identitásának megismerése, illetve azon roma példaképeknek a megismerése, akikkel talán egy napközben az életük során nem találkoznak. Én, mint igány nőnek magát valló szociális munkás, azért gondolom fontosnak azt, hogy a gyerekek találkozzanak a saját cigányságukkal is, hogy az identitásukat megismerjék és megerősítsék. Az a tapasztalatom, hogy ezeken a kis településeken a lévő cigány gyerekek nem tudják, hogy milyen csoport, cigány csoportból származnak.
3: Vácváros levéltára a napokban szakmai elismerést vehetett át online publikációk kategóriában. A térképidő utazás nevű online adatbázis a második helyet érte el egy országos megmérettetésen. A nevezetes épületek és építmények interaktív katalógusa jelenleg 30 helyszínt tartalmaz. A keresés során az adott látványosság ismertetője mellett archív fotókkal, tervrajzokkal és egyéb levéltári dokumentumokkal teszik különlegesebbé az információkat. A levéltár vezetője a helyi televízió jónak azt nyilatkozta, tovább folytatják a helyszínek bővítését, hogy ezáltal is közelebb kerüljenek a váciak a város történetéhez. Nagyvároson e hét pénteken, szombaton és vasárnap több rendezvény miatt is forgalomkorlátozásra és ideiglenes útzárra lehet majd számítani. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az első nagymarosi barbecue fesztivál mellett megrendezik a nagymarosi katolikus ifjúsági találkozót, valamint a hagyományos termelői piacra is várják az érdeklődőket. Emiatt holnaptól, vagyis május 14-től lezárják a főtér alsó szakaszát. A Molnár utca, valamint a Németh utca célforgalomként csak lakcím kártyával lesz elérhető, míg a komphoz történő lehajtás kizárólag célforgalom számára lesz biztosított. 9. lett csoportjában a Váci SAK csapat. A hétvégén fejeződött be az MB2-es bajnokság Erkel csoportja, ahol a Palota SAK és a Vízügyi SC gárdáját sikerült maguk mögé szorítani. A tabella első helyét a TFS-e szerezte meg.
1: Közlekedés.
3: Éjszakai sebességmérés várható a 21-es főúton Bátony Terenye térségében, valamint Etes és Tahító útfalu belterületén. Figyelmesen vezessenek!
1: És most egy újabb mega jó zenei óra mega slágerekkel,
0: mega jó hangulatban. Megafon, nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Már a születésedkor tudtam, hogy te más vagy. És ez rendben is van. Hagyd hát ragyogni a fényedet.
9: Tudja, mit akarok?
10: Hogy a legnagyobb sztár legyen.
9: Te vagy minden idők legjobbja.
5: Michael. A mozikban.
0: Reklámot hallottak.
11: 19 óra van.
0: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Molnár Róbert.
13: Hírek.
12: Roma példaképeket bemutató kiállítás nyílt a Nógrád vármegyei Húgyagon. A helyi jelenlétpont és a Kamasztanoda egy olyan tárlatot szervezett, amely Botos Zoltán festőművész képein keresztül mutatja be a roma kultúra egyik szegmensét. Az új tárlattal kapcsolatban a Kamasztanodában vendégként foglalkozást vezető Kékesi Alexandra a Megafonnak elárulta. Az ország különböző pontjain sokszor találkozik roma gyerekekkel, és mindenhol az alapvető probléma szerinte az, hogy nincsenek tisztában a fiatalok se saját identitásukkal, se származásukkal. Ezen segítenek az ilyen kiállítások. 9. lett csoportjában a Váci Sakk csapat. A hétvégén fejeződött be az NB2-es bajnokság Erkel csoportja, ahol a Palota Sakk és a Vízügyi SC gárdáját sikerült maguk mögé szorítani. A tabella első helyét a TFS-e szerezte meg. Az adóhatósághoz eddig beérkezett személyi jövedelemadó bevallásokban a leggyakoribb hibák a gyermekek után járó kedvezményeknél merülnek fel. Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Azt írták, gyakori probléma, hogy a 4 vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét olyanok is igénylik, akik bár 4 vagy több gyermeket nevelnek, de nem vér szerinti és nem örökbefogadó édesanyaként teszik meg ezt. Jelezték, a 3 gyermeket nevelő anyáknak arra kell figyelniük, hogy csak a 2025. szeptember 30-a után megszerzett jövedelmükből, illetve a 2025. szeptember 30-a után elszámolt munkabérükből érvényesíthetik a 3 gyermeket nevelő anyák kedvezményét. Komposztálható elektronikai hordozót fejlesztette ki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. A hagyományos veszélyes anyagokat is tartalmazó műanyag komponensekkel szemben az új technológia, amelyben egy győri vállalat is közreműködik, lehetővé teszi, hogy az egyszerűbb áramkörök akár 90, a bonyolultabb alkatrészek, például a vezérlőpanelek 70-90%-a lebomló vagy újrahasznosítható legyen. Különleges ingatlant árul egy skót házas pár, vette észre az Index. Richard Stein és Sally Lovell saját skóciai szigetükön éltek az elmúlt 9 évben, most pedig úgy döntöttek, megválnak tőle, amelyet 1.250.000 fontért kínálnak eladásra. A festőik is sziget közel 10 hektáros területével igazi elvonulást kínál a világzajától. Bár az ingatlan mindössze 300 méterre fekszik egy falutól, a szárazföldre csak hajóval lehet átjutni. Ez azt jelenti, hogy ha például elfogy a tej, bizony csónakba kell pattanni. Taylor Swift és vőlegénye állítólag nem csak egy, hanem 2 esküvői ünnepséget is tervez az idei évre. A friss beszámolók szerint a sztárpár július 3-án mondhatja ki a boldogító igent New Yorkban. Ezután Londonban is tartanának egy exkluzív ünnepséget. A pár a múlt héten rövid látogatást tett az angol fővárosban, hogy átbeszéljék a második buli részleteit.
0: Közlekedés.
12: Közlekedés. Éjszakai sebességmérés várható a 21-es főúton Bátony-Terenye térségében, valamint Etes és Tahítót falu belterületén. Figyelmesen vezessenek.
0: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
14: mega jó hangulatban.
15: Megafon, nagyot szól.

0: telefon.
1: Nagyot szól!

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Két éven át tartó tárgyalások, szervezés és munkát követően elérték céljukat a hollókői szülők. Újraindul az általános iskola a településen szeptember elején, számolt be a Start menüben az egyik szülő. Menczel Dániel rádiónk reggeli műsorában elmondta, az intézmény a Varsányi Hunyadi Mátyás általános iskola leendő telephelye lesz, így az átjelentkezést, illetve a beiratkozást a Varsányi iskolában lehet megtenni. Hozzátette, a sikerükhöz nagyban hozzájárult a szülői közösség, akiket folyamatosan tájékoztattak, fórumokat szerveztek számukra. Ennek köszönhetően most már egy közösséget alkotnak, így az elsős gyerekek sem lesznek ismeretlenek egymásnak az első tanítási napon. A beszélgetésből kiderült, a szervezeti hátteret a tankerület, az oktatási alapot a NAT adja, de minél több elemet szeretnének beemelni a Gödi Búza szemiskolából, így egyfajta mintaiskolát szeretnének létrehozni. Bácváros levéltára a napokban szakmai elismerést vehetett át online publikációk kategóriában. A térképidőutazás nevű online adatbázis a második helyet érte el egy országos megmérettetésen. A nevezetes épületek és építmények interaktív katalógusa jelenleg 30 helyszínt tartalmaz. A keresés során az adott látványosság ismertetője mellett archív fotókkal, tervrajzokkal és egyéb levéltári dokumentumokkal teszik különlegesebbé az információkat. A levéltár vezetője a helyi televízió azt nyilatkozta, tovább folytatják a helyszínek bővítését, hogy ezáltal is közelebb kerüljenek a váciak a város történetéhez. Nagyvároson e hét pénteken, szombaton és vasárnap több rendezvény miatt is forgalomkorlátozásra és ideiglenes útzárra lehet majd számítani. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az első nagymarosi barbecue fesztivál mellett megrendezik a nagymarosi katolikus ifjúsági találkozót, valamint a hagyományos termelői piacra is várják az érdeklődőket. Emiatt holnaptól, vagyis május 14-től lezárják a főtér alsó szakaszát. A Molnár utca, valamint a Németh utca célforgalomként csak lakcímkártyával lesz elérhető, míg a komphoz történő lehajtás kizárólag célforgalom számára lesz biztosított. Karikó Katalin, a Szegedi Tudományegyetem Nobel-díjas professzora örömmel vállalja, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter tanácsadójaként dolgozzon, tudatta az MTI-vel a Felsőoktatási Intézmény közkapcsolati igazgatósága. A közleményben idézték a biokémikust, aki úgy fogalmazott, ha az ismereteinek és tapasztalatának szól a felkérés, nem pedig a nevének, akkor elvállalja az egészségügyi tanácsadói feladatot, de csak fizetés nélkül. Karikó Katalin személye ellen tiltakozott a Mi Hazánk. Szabad István országgyűlési képviselő közleményében úgy fogalmazott, a tudós a világszerte emberek millióit megbetegítő mRNA-s alapú vakcinák kifejlesztője. A politikus azt is kifogásolta, hogy miniszterjelölti meghallgatásán Hegedűs Zsolt azt jelezte, nem lépnek ki az ENSZ egészségügyi világszervezetéből. Szerinte ezzel egyértelművé vált, hogy a TISZA ugyanazon globalista célokat követi, mint az oltás terrorban élen járó Fidesz kormány. Montenegró megbízható NATO szövetséges, a béke és stabilitás támogatója a NATO számára nagy stratégiai jelentőséggel bíró Nyugat-Balkánon, mondta a katonai szövetség főtitkára, miután találkozott a montenegrói miniszterelnökkel. Mark Rutte arról beszélt, a Nyugat-Balkán stratégiai jelentőségű térség a NATO számára, a szövetség pedig támogatja a reform folyamatokat és a demokratikus intézmények erősítését. Hozzátette, a romló biztonsági környezet miatt a tagállamoknak növelniük kell védelmi kiadásaikat.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai sebességmérés várható a 21-es főúton Bátony terenye térségében, valamint Etes és Tahító útfalu belterületén. Figyelmesen vezessenek.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Karikó Katalin, a Szegedi Tudományegyetem Nobel-díjas professzora örömmel vállalja, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter tanácsadójaként dolgozzon, tudatta az MTI-vel a Felsőoktatási Intézmény közkapcsolati igazgatósága. A közleményben idézték a biokémikust, aki úgy fogalmazott, ha az ismereteinek és tapasztalatának szól a felkérés, nem pedig a nevének, akkor elvállalja az egészségügyi tanácsadói feladatot, de csak fizetés nélkül. Karikó Katalin személye ellen tiltakozott a Mi Hazánk. Szabadi István országgyűlési képviselő közleményében úgy fogalmazott, a tudós a világszerte emberek millióit megbetegítő mRNA-s alapú vakcinák kifejlesztője. A politikus azt is kifogásolta, hogy miniszterjelölti meghallgatásán Hegedűs Zsolt azt jelezte, nem lépnek ki az ENSZ egészségügyi világszervezetéből. Szerinte ezzel egyértelművé vált, hogy a TISZA ugyanazon globalista célokat követi, mint az oltás terrorban élen járó Fidesz kormány. Az adóhatósághoz eddig beérkezett személyi jövedelemadó bevallásokban a leggyakoribb hibák a gyermekek után járó kedvezményeknél merülnek fel. Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Azt írták, gyakori probléma, hogy a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét olyanok is igénylik, akik bár négy vagy több gyermeket nevelnek, de nem vér szerinti és nem örökbefogadó édesanyaként teszik meg ezt. Jelezték, a három gyermeket nevelő anyáknak arra kell figyelniük, hogy csak a 2025. szeptember 30-a után megszerzett jövedelmükből, illetve a 2025. szeptember 30-a után elszámolt munkabérükből érvényesíthetik a három gyermeket nevelő anyák kedvezményét. Szlovákiában nem került a Nyitra megyei önkormányzat képviselőtestülete elé orosz őrs ügye. A mentelmi bizottság legutóbbi ülésén további jogi dokumentumok bekéréséről döntöttek, írja a felvidék.ma hírportál. A Magyar Szövetség politikusa szerint az ellene indított eljárás koncepciós jellegű, és valójában a felvidék szó történeti használatát próbálja politikai gyanútárgyává tenni. Orosz őrs visszautasította a település nevek magyar használata miatt megfogalmazott kifogásokat is, és abszurdnak nevezte azt a felvetést, hogy a könyv körüli aktivitás politikai vagy anyagi előnyszerzést jelenthetett volna számára. Különleges ingatlant árul egy skót házaspár, vette észre az Index. Richard Stein és Sally Lowell saját skóciai szigetükön éltek az elmúlt 9 évben, most pedig úgy döntöttek, megválnak tőle, amelyet 1.250.000 fontért kínálnak eladásra. A festői kis sziget közel 10 hektáros területével igazi elvonulást kínál a világ zajától. Bár az ingatlan mindössze 300 méterre fekszik egy falutól, a szárazföldre csak hajóval lehet átjutni. Ez azt jelenti, hogy ha például elfogy a tej, bizony csónakba kell pattanni.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai sebességmérés várható a 21-es főúton Bátony terenye térségében, valamint Etes és Tahító útfalu belterületén. Figyelmesen vezessenek.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

Ha rám hajolsz, nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, s akkor minden az enyém, s már nem hallok semmit, csak a lélegzés.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. május 13-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
3: Attól, hogy Balassagyarmatváros önkormányzata is csatlakozott az aszályhelyzet miatt meghirdetett vágatlan május elnevezésű országos programhoz, a parlagfüvet és más invazív növényeket továbbra sem szabad meghagyni. Erről beszélt a Megafon reggeli műsorában a polgármester. Csa Gábor közölte, nem csak a Gamesz munkatársait utasította arra, hogy az elsőkörös fűnyírást ne kövesse a következő, hanem a lakosokat is arra kéri, csatlakozzanak a felhíváshoz, és ahol tudják, hagyják meg a növényzetet. A város vezető hozzátette, bár némi eső esett az elmúlt két napban, az önkormányzat munkatársai fűnyírás helyett locsolással erősítik a zöld területeket. Csa Gábort, Balassagyarmat polgármesterét hallják.
5: Ugye megkértük a városi polgárokat is, meg nyilván vállalkozókkal is kapcsolatban vagyunk külterületek, nagyobb területek kezelésében. Egyetlen egy oka van ennek most egyébként, mert nyilván amikor nincs ilyen helyzet, akkor ekkora szükség erre nincsen, és mi azért nem szoktunk tarvágásokat csinálni, már csak azért sem, mert azért ezeknek komoly költsége van. Az aszályhelyzet, tehát az áprilisi esőzések katasztrofálisak voltak, tehát nagyon kevés csapadék esett, és hát májusra is szörnyű előrejelzések vannak. Nyilván ez nem vonatkozik a parlagfűre és az egyéb invazív növényekre, tehát amik károsak, és amiket írtani kell, azt a hatóság ugyanúgy ellenőrizni fogja, tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor a parlagfűt nem kell kiirtani a kertbe, azt ki kell, ahogy az invazív növényeket is ki kell pusztítani, és nyilván a balesetmentesítés érdekében, a kilátás érdekében azért a szükséges helyeken továbbra is folyni fog a fűnyírás.
3: Két éven át tartó tárgyalások, szervezés és munkát követően elérték céljukat a hollókői szülők. Újra indul az általános iskola a településen szeptember elején, számolt be a Start menüben az egyik szülő. Menzel Dániel rádiónk reggeli műsorában elmondta, az intézmény a Varsányi Hunyadi Mátyás általános iskola leendő telephelye lesz, így az átjelentkezést, illetve a beiratkozást a Varsányi iskolában lehet megtenni. Hozzátette, a sikerükhöz nagyban hozzájárult a szülői közösség, akiket folyamatosan tájékoztattak, fórumokat szerveztek számukra. Ennek köszönhetően most már egy közösséget alkotnak, így az elsős gyerekek sem lesznek ismeretlenek egymásnak az első tanítási napon. A beszélgetésből kiderült, a szervezeti hátteret a tankerület, az oktatási alapot a NAT adja, de minél több elemet szeretnének beemelni a Gödi Búzaszem iskolából, így egyfajta mintaiskolát szeretnének létrehozni. Menzel Dánielt hallják.
6: Én itt a szülőket emelnénk ki még nagyon, akik megértették azt, hogy ez rajtuk múlik, hogy kellenek hozzá, hogy ők mit szeretnének a gyereküknek, mi transzparensen mutattunk végig, hogy hol tartunk, mit lehet, és kitartottak. Sok fórumot tartottunk, beszélgettünk velük, megismerkedtek a szülők is egymással, a gyerekek is. Tehát már most ott tartunk, hogy a gyerekek már nem ismeretlenek egymással. Nem úgy indulnak az iskolából, hogy hello, szia, ki vagy, mindenki fél van, hanem már van már egy kis nyugalom ebben az egészben. Ami pluszba jött, ugye, hogy sok tanítóval beszéltünk, mert ugye a szakmai hátteret ugye a tanker adja is a tanító. Ugye a NAT-ot betartva, viszont ugye a cél, hogy a Búzaszem iskolából minél több minden elemet áthozni, ezért lesz ez egy mintaiskola.
3: Roma példaképeket bemutató kiállítás nyílt a Nógrád vármegyei Húgyagon. A helyi jelenlétpont és a Kamasz tanoda egy olyan tárlatot szervezett, amely Botos Zoltán festőművész képein keresztül mutatja be a roma kultúra egyik szegmensét. Az új tárlattal kapcsolatban a Kamasz tanodában vendégként foglalkozást vezető Kékesi Alexandra a Megafonnak elárulta. Az ország különböző pontjain sokszor találkozik roma gyerekekkel, és mindenhol az alapvető probléma szerinte az, hogy nincsenek tisztában a fiatalok se saját identitásukkal, se származásukkal. Ezen segítenek az ilyen kiállítások. Kékesi Alexandra szociális munkást hallják.
7: Botos Zoltánnak a festményei egyébként elképesztőek, bámulatosak. Én nem vagyok művész, de azok a fajta színek és formák, amiket ő alkalmaz, egészen ízesek, és szerintem nagyon szépen visszaadják azt a fajta roma kultúrát, amit ismerünk, ha már egyáltalán beszélhetünk arról, hogy korlátozhatjuk a roma kultúrát akár egyes festőre vagy művészre. Az elmúlt időszakban, az elmúlt jó pár évben sokat járom az országot, és látogatok el olyan kis településekre, mint Hugyag, és találkozom az ottani gyerekekkel, diákokkal. A foglalkozásaim célja alapvetően a roma identitás megismerése, tehát önmaguk identitásának megismerése, illetve azon roma példaképeknek a megismerése, akikkel talán így napközben az életük során nem találkoznak. Én, mint igány nőnek magát valló szociális munkás, azért gondolom fontosnak azt, hogy a gyerekek találkozzanak a saját cigányságukkal is, hogy az identitásukat megismerjék és megerősítsék. Az a tapasztalatom, hogy ezeken a kis településeken a lévő cigánygyerekek nem tudják, hogy milyen csoport, cigánycsoportból származnak.
3: Vácváros levéltára a napokban szakmai elismerést vehetett át online publikációk kategóriában. A térkép időutazás nevű online adatbázis a második helyet érte el egy országos megmérettetésen. A nevezetes épületek és építmények interaktív katalógusa jelenleg 30 helyszínt tartalmaz. A keresés során az adott látványosság ismertetője mellett archív fotókkal, tervrajzokkal és egyéb levéltári dokumentumokkal teszik különlegesebbé az információkat. A levéltár vezetője a helyi televízió azt nyilatkozta, tovább folytatják a helyszínek bővítését, hogy ezáltal is közelebb kerüljenek a váciak a város történetéhez. Nagyvároson e hét pénteken, szombaton és vasárnap több rendezvény miatt is forgalomkorlátozásra és ideiglenes útzárra lehet majd számítani. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az első nagymarosi barbecue fesztivál mellett megrendezik a nagymarosi katolikus ifjúsági találkozót, valamint a hagyományos termelői piacra is várják az érdeklődőket. Emiatt holnaptól, vagyis május 14-től lezárják a főtér alsó szakaszát. A Molnár utca, valamint a Német utca célforgalomként csak lakcím kártyával lesz elérhető, míg a komphoz történő lehajtás kizárólag célforgalom számára lesz biztosított. 9. lett csoportjában a Váci Sakk csapat. A hétvégén fejeződött be az MB2-es bajnokság Erkel csoportja, ahol a Palota Sakk és a Vízügyi FC gárdáját sikerült maguk mögé szorítani. A tabella első helyét a TFS-e szerezte meg.
2: Közlekedés.
3: Éjszakai sebességmérés várható a 21-es főúton Bátony terenye térségében, valamint Etes és Tahító útfalu belterületén. Figyelmesen vezessenek!
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

tegnap óta csak rá tudok gondolni, és nem tudom, teljesen megőrültem, azt hiszem, elragadt magával ez a... Szerelemánia. Mert az igazság az, hogy ami tegnap este történt, nem fogom soha elfelejteni. Ráérsz majd, sörgess meg.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 23 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
3: Letette az esküt a Tisza kormány 16 minisztere tegnap az országgyűlésben. A parlamenti ülésen Magyar Péter miniszterelnök mutatta be a tárcavezetőket, akik ezt követően ünnepélyes keretek között a történelmi zászlók előtt tettek esküt, majd aláírták az esküokmányokat. A miniszterjelöltöket hétfőn és kedden délelőtt hallgatták meg a feladott körük szerinti hatáskörrel rendelkező parlamenti bizottságok, amelyek mind a 16 jelölt kinevezését támogatták. A minisztereket tegnap kora délután az államfő nevezte ki a kormányfő javaslatára. Forsthoffer Ágnes házelnök az ülésen bejelentette, hogy az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével Magyarország kormánya megalakult. Karikó Katalin, a Szegedi Tudományegyetem Nobel-díjas professzora örömmel vállalja, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter tanácsadójaként dolgozzon, tudatta az MTI-vel a Felsőoktatási Intézmény Közkapcsolati Igazgatósága. A közleményben idézték a biokémikust, aki úgy fogalmazott, ha az ismereteinek és tapasztalatának szól a felkérés, nem pedig a nevének, akkor elvállalja az egészségügyi tanácsadói feladatot, de csak fizetés nélkül. Karikó Katalin személye ellen tiltakozott a Mi Hazánk. Szabadi István országgyűlési képviselő közleményében úgy fogalmazott, a tudós a világszerte emberek millióit megbetegítő mRNA-s alapú vakcinák kifejlesztője. A politikus azt is kifogásolta, hogy miniszterjelölti meghallgatásán Hegedűs Zsolt azt jelezte, nem lépnek ki az ENSZ egészségügyi világszervezetéből. Szerinte ezzel egyértelművé vált, hogy a TISZA ugyanazon globalista célokat követi, mint az oltás terrorban élen járó Fidesz kormány. Az Európai Unióban utolsóként Magyarországon is betiltják az elefántok, úszólábúak, vagyis fókák, rozmárok, valamint a nagymacskák és főemlősök cirkuszi szerepeltetését, közölte a Tisza kormány élő környezetért felelős miniszterjelöltje. Gajdos László azt mondta, az intézkedés hatályba léptetésével megvárják a már futó cirkuszi szezont, mert nem szeretnének egyetlen cirkuszt sem kellemetlen helyzetbe hozni. Tudomása szerint jelenleg már csak egy magyar cirkuszban léptetnek fel egyetlen elefántot. Hozzátette, eddig elterjedt gyakorlat volt, hogy nyugat-európai cirkuszi társulatok Magyarországon turnéztatták azokat az állataikat, amelyekkel a tilalom miatt saját hazájukban már nem szerepelhettek. Ez a gyakorlat most meg fog szűnni. Taylor Swift és vőlegénye állítólag nem csak egy, hanem két esküvői ünnepséget is tervez az idei évre. A friss beszámolók szerint a sztárpár július 3-án mondhatja ki a boldogító igent New Yorkban. Ezután Londonban is tartanának egy exkluzív ünnepséget. A pár a múlt héten rövid látogatást tett az angol fővárosban, hogy átbeszéljék a második buli részleteit.
2: Közlekedés.
3: Éjszakai sebességmérés várható a 21-es főúton Bátony Terenye térségében, valamint Etes és Tahítót falu belterületén. Figyelmesen vezessenek!
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. május 14-én. A mikrofonnál Andor Tamás.
1: Hírek.
3: Leállítják a védett erdő kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta internetes oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közölte, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Úgy fogalmazott, nem engedhetik tovább a tarvágásokat, a hazai erdők nem csupán faanyagot, hanem a jövőt és Magyarország épségét jelentik. Hozzátette, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Az MT híre szerint szakmai körökben nagy tiltakozás váltott ki, amikor néhány éve rendeletben, majd tavaly év közepén törvényben is engedélyezték a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Minden várakozást felülmúló érdeklődés mellett lezárult a jelentkezési időszak a Hungarometzerté Modern közösségi alapú meteorológiai hálózatába. A felhívásra több mint 4500 jelentkezés érkezett az ország minden részéről. A regisztrálók között magánszemélyek, oktatási intézmények, civil szervezetek és gazdasági társaságok egyaránt szerepeltek. A társaság közölte, a következő időszakban megkezdődik a pályázatok részletes feldolgozása. A kiválasztás objektív szakmai szempontok alapján történik, figyelembe véve a területi lefedettséget és a helyszínek meteorológiai alkalmasságát. Ismét illegális gyümölcsárusokat értek tetten a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrei. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,5 tonna árut, döntő többségében szamócát és áfonyát foglaltak le és semmisítettek meg. A hatóság közölte, az intézkedést egyrészt súlyos minőségi hibák, például penészedés és romlás, másrészt a nyomon követhetőség teljes hiánya indokolta. Hozzátették, ilyen esetekben egy esetleges megbetegedés során gyakorlatilag lehetetlen visszakövetni az áru útját, ami súlyos kockázatot jelent a fogyasztók számára. Korda György és Balázs Klári nemrég egy interjúban elárulták azt a módszert, amellyel megakadályozzák, hogy elrontsák a dalszövegeket. Az énekesnő elmondta, többször is előfordult, hogy jött egy ilyen filmszakadás, és nem jutott eszükbe semmi. De annyira ismerik már egymást, hogy amikor ilyen történik, egymásra néznek, és szinte szugerálják a másiknak a szöveget, így eszükbe jut a következő sor.
2: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: egy óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Leállítják a védett erdő kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta internetes oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közölte, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Úgy fogalmazott, nem engedhetik tovább a tarvágásokat, a hazai erdők nem csupán faanyagot, hanem a jövőt és Magyarország épségét jelentik. Hozzátette, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Az MT híre szerint szakmai körökben nagy tiltakozás váltott ki, amikor néhány éve rendeletben, majd tavaly év közepén törvényben is engedélyezték a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Minden várakozást felülmúló érdeklődés mellett lezárult a jelentkezési időszak a Hungarometzerté Modern közösségi alapú meteorológiai hálózatába. A felhívásra több mint 4500 jelentkezés érkezett az ország minden részéről. A regisztrálók között magánszemélyek, oktatási intézmények, civil szervezetek és gazdasági társaságok egyaránt szerepeltek. A társaság közölte, a következő időszakban megkezdődik a pályázatok részletes feldolgozása. A kiválasztás objektív szakmai szempontok alapján történik, figyelembe véve a területi lefedettséget és a helyszínek meteorológiai alkalmasságát. Ismét illegális gyümölcsárusokat értek tetten a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrei. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,5 tonna árut, döntő többségében szamócát és áfonyát foglaltak le és semmisítettek meg. A hatóság közölte, az intézkedést egyrészt súlyos minőségi hibák, például penészedés és romlás, másrészt a nyomon követhetőség teljes hiánya indokolta. Hozzátették, ilyen esetekben egy esetleges megbetegedés során gyakorlatilag lehetetlen visszakövetni az áru útját, ami súlyos kockázatot jelent a fogyasztók számára. Korda György és Balázs Klári nemrég egy interjúban elárulták azt a módszert, amellyel megakadályozzák, hogy elrontsák a dalszövegeket. Az énekesnő elmondta, többször is előfordult, hogy jött egy ilyen filmszakadás, és nem jutott eszükbe semmi. De annyira ismerik már egymást, hogy amikor ilyen történik, egymásra néznek, és szinte szugerálják a másiknak a szöveget, így eszükbe jut a következő sor.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Leállítják a védett erdő kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta internetes oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közölte, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Úgy fogalmazott, nem engedhetik tovább a tarvágásokat, a hazai erdők nem csupán faanyagot, hanem a jövőt és Magyarország épségét jelentik. Hozzátette, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Az MT híre szerint szakmai körökben nagy tiltakozás váltott ki, amikor néhány éve rendeletben, majd tavaly év közepén törvényben is engedélyezték a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Minden várakozást felülmúló érdeklődés mellett lezárult a jelentkezési időszak a Hungarometzerté Modern közösségi alapú meteorológiai hálózatába. A felhívásra több mint 4500 jelentkezés érkezett az ország minden részéről. A regisztrálók között magánszemélyek, oktatási intézmények, civil szervezetek és gazdasági társaságok egyaránt szerepeltek. A társaság közölte, a következő időszakban megkezdődik a pályázatok részletes feldolgozása. A kiválasztás objektív szakmai szempontok alapján történik, figyelembe véve a területi lefedettséget és a helyszínek meteorológiai alkalmasságát. Ismét illegális gyümölcsárusokat értek tetten a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrei. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,5 tonna árut, döntő többségében szamócát és áfonyát foglaltak le és semmisítettek meg. A hatóság közölte, az intézkedést egyrészt súlyos minőségi hibák, például penészedés és romlás, másrészt a nyomon követhetőség teljes hiánya indokolta. Hozzátették, ilyen esetekben egy esetleges megbetegedés során gyakorlatilag lehetetlen visszakövetni az áru útját, ami súlyos kockázatot